Jó estét kívánok! Ma a Pap István Gázsa vezette zenekar, a Lakatos Róbert Brácsa művész vezette Essencia produkció, Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Cimber Ferenc, azaz a Rustico, majd Cimber Ferenc muzsikál Táncházban című műsorunkban. Kezdjük a Gázsa zenekar magyar-szováti muzsikájával, az összeállítás címe az Erdélyi Barokk Emléke. Utána Pap István Gázsa a Barozda együttes tagjaihoz csatlakozik, kikkel a Száz Csávási Dalárda repertoárjából énekelnek jó néhány dalt.

A felvidéki lakatos Robert Brácsa művész vezette Essencia produkció muzsikája Szoltáncházban című műsorunkban. A Haydn Nagysajón és az Ablakomba, Ablakomba szól előadásukban.

Térjünk vissza az erdélyi származású prímás Pap István Bece nevén Gázsa és zenekarának felvételeihez. A zenekar fúvósa Csávás Attila játszik klarinéton, akit Árendás Péter kísér dobon, majd Mezőméhesi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban előadásukban, román aszimetriák.

A Gázsazenekar most következő felvételének címe Páva variációk. A muzsikusok Pap István Gázsa, Székely Levente, Áreddás Péter és Léber Róbert, akikhez Szász Lőrinc, Léber Endre és Szabó Dániel csatlakozik, a zenekar énekese Demeter Erika.

előbbi Kárpát-medencei pávadallamok között somogyiak is szerepeltek. Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Cimber Ferenc, azaz Arusztikó most következő összeállításának címe Páva volnék, alcíme pedig Somogyi dallamok.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat Nyugat-Dunántúli cimbalom muzsika zárja Cimber Ferenc, Sós László és Horváth Dávid előadásában. A felvétel előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 157. adása.

Igazi közösség nem létezhet saját tükör nélkül. Vallja Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán a Révészek Szenna Népzenei Öröksége című zenei kiadvány ajánlójában. Miközben alakulnak a társadalmi struktúrák, mi marad és mi adható tovább a régi korok emberének érzéseiből, gondolataiból. A hagyományban a népzene pontosan annak a közösségnek tartott tükröt, amelyből vétetett. A kiváló énekesnek, hangszeresnek sem lehetett más célja, mint olyan tükröt tartani a közössége elé, amelyben a saját arcát láthatja legszebb formájában. A piacosított pótkultúra elvette ugyan a fényt ettől a tükörtől, de a belső igény még akkor is fennmarad rá, ha nem tudatosul.

A lemezen megszólalnak a duhajokkal, csalafintán szembeszálló Molnár és kutyái, a zsandárokkal, akár az egész világgal szembeszálló, szerelme kedvéért a Tiszát átugrató betyár, vagy a magányosan sínlődő rab, csupa férfi elkép története. Majd nótáink sorát az Alai Rigyácon született és felnőtt Bíró István, Hosszú Furulyás és Dudás Pásztor két dallama zárja. Bíró István hangszerén olyan gazdagon díszítette az énekeket, hogy azok eredeti formáját gyakran nagy kihívás azonosítani. Két ilyen, itt is megszólaló dallamának megfejtésében éppen szennai énekes változataik segítettek.

Részleteket hallhattak a Révészek Senna népzenei öröksége című lemezről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

Fortuna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

fête, belle de ville.

seen that

Dankó Rádió. Győrben FM 106,4. A magyar zene rádiója. Akinek a lelke

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

z hörego valesi, jo is obolom dos népség. Egyszer tal eszére térs végel, ez a fura betegségnek.

0: ígér.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza parítján.

azt ütüli az igó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró álmok, apró a levele, két drágot terem a teteje, azt ütüli az igó, hogy a legényed se jó.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

Dankó Rádió. Zalakarason FM 100,2. A magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Washington újabb válaszcsapást indított a Perzsaország ellen, miután találat ért egy ciprusi konténerszállítót a Hormózi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Teherán a hét elején több dróntámadást hajtott végre a Hormózi szorosban, amire az Egyesült Államok légicsapásokkal válaszolt. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A magyar államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. Fokozatosan indul újra a hírszolgáltatás a közmédia felületein, közölte a Duna Média Szolgáltató és az MTVA sajtóosztálya. Az M1 képernyőjén, több rádiócsatornán és a digitális platformokon ismét elérhető a szolgáltatás. Az élő stúdió műsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni. A Lehullott gyümölcs című film nyerte a 60. Karlovy-Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. A Myanmari cseh francia koprodukcióban készült alkotás a nők közötti szerelem társadalmi kérdéseit vizsgálja. A fesztivál részben magyar sikert is hozott. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díját a Forrás című szlovák cseh magyar koprodukciós drámának ítélték oda. A Sereg szemlén idén 137 filmet vetítettek, több mint 20 alkotásnak a cseh fővárosban volt a világpremierje. Több mint 1 700 000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar ma éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tájvánra csapott le, heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon többnyire napos gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Napközben 26-31, kés este 17-26 fok lesz.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 12-e vasárnap van, Izabella és Dalma napja. Isten éltesse az Izabellákat, a Dalmákat, na meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Sirkó László színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Tarnai Kis Lászlót, Hamann Pétert és Smidélius Évát is. Kocsis Dénessel kezdünk, aki Lovas Róbert és Szenes Iván szerzeményét adja elő. Kislány a zongoránál.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Muzsikás Együttes játszik békási és mezőségi táncdallamokat.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2017. november 5-i tatabányai előadásán rögzítettük. Tornai Kis László adja elő Tornai Zoltán és zenekara kíséretével a Dorján Sándor szerzeményét. Kalapomra páros tubarózsát tettem.

0: Klasszikó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Mikor minden kapott tárul, és a sét a téli fákról, nem csipog a sok pimasz velét. Ha minden pihen a házban, csak akkor

Kívánok! Kedves hallgatók, most Smidélius Éva adja elő Toki Balogernő és zenekara kíséretével Krecsányi Kálmán és Petőfi Sándor szerzeményét. Te vagy barna legény!

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a Táncdal fesztiválokra emlékezünk. Most hallgassák meg Szörényi Levente gondolatait a Még fáj minden csók című dallal kapcsolatban.
1: Ezzel a fesztivállal és ezzel a nótával lehet datálni a úgynevezett generációs feszültséget. Kaptam egy levelet a tévén keresztül, eljuttatták hozzám. A levél azt nagyjából így szólt, azt mondja, Szörényi elvtárs, felkiáltójel. Nézve magát a televízióban, most már kénytelen vagyok elismerni Darwin igazságát, hogy a majomtól származunk. De az nagyon komoly hisztériát váltott ki, ez kétségtelen. És hát végeredményben ez alatt alapozta meg, vagy legalábbis ez nagyon keményen elindította az, hogy ránk érdemes odafigyelni.
0: Kedves hallgatók, most az Illés együttes előadásában halljuk Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét. Még fáj minden csók.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Fényes György adja elő ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária szerzeményét. Amikor majd nem leszek már.

csodája. Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sas Szilvia adja elő a Gip fivérek szerzeményét, melyre G. Dénes György és Bradányi Iván írta a magyar szöveget. Szerelmes asszony!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Sirkó László színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Vujicsics együttes, Kalina Enikő és Bokor János is. A krónikáig Faragó Judy István gitárjátékát hallják.

0: műsor ajánló.
1: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az országgyűlés holnap elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik, a területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazás követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredmény mivel kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések halálos áldozatainak a száma. Több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csaknem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól, mintegy 17000-en fedél nélkül maradtak. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. A kormány becslései szerint 25000 otthonra lesz szükség. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság, bejelentés egyelőre nem érkezett. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Sirkó László színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bokor János, Kalina Enikő és a Vujicsics együttes is. Berkes Jánossal kezdünk, aki német Csicsó József és zenekara kíséretével adja elő Morvai Károly és Szondi István csárdását. Badacsonyi Kéknyelűt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Sirko László színművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Cegléden születtél. Mennyire vagy lokálpatrióta?
1: Cegléden semmi közöm. Cegléden csak megszülettem, néhány nap múlva villámgyorsan haza is mentünk onnan.
0: Ez a kórház volt
1: Cegléden. Ez a szülő otthon volt. Akkor találták ki az 50-es évek elején, ugyebár, hogy lehetőleg az édesanyák menjenek szülő otthonba, mert a süket bábaasszonyok sok tragédiát vonszoltak maguk körül. Így aztán ez egy sikeres akció volt. Lám-lám, itt vagyok.
0: Mi az, amit arról a környékről leginkább megmutatnál, ahova születtél, egy először arra járó teljesen idegen embernek?
1: Meglepődne az illető. Albert Irsa a Gödöllői Dombság nyúlványainak a vége felé van, a legvége Cegléd-Berccel, tehát Cegléd-től egy picit visszafelé. Az illetőt felültetném egy bringára, jó, homokos, vékony kis úton, szőlők között fölmennénk a domblábához, a dolinákhoz, és ott mutatnám meg neki a kis völgyet, ami gyerekkorunkban a mi kiránduló helyünk volt. Tele gyönyörű fákkal, a harmadik gulyakútnál működő gulyakút volt. Ott a dombságban nagyon mélyen van a víz, hideg víz van benne. Főztünk. Ha az embernek elfogyott a víze, igen sokat kellett menni a kútig, hogy a kulacsot megtörsük. Nagyon gyönyörű, szép élményeim vannak. Ez érintene meg engem is még egyszer nagyon szépen, és a vendégemet is.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Sirko Lászlóval, de most hallgassuk meg Horváth Jenő és Halász Rudolf szerzeményét a Hot Jazz Band előadásában. Este fess a pestinő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Dordjevka!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sirkó Lászlóval. Pályádat 1972 és 74 között a Kecskeméti Katona József Színházban kezdted, mint segédszínész. Szüleid mit szóltak ahhoz, hogy a gyerek tália papja szeretne lenni? Nem biztattak inkább egy olyan idézőjeles, tisztességes foglalkozásra, szakmára?
1: Édesanyám nevelt, és a legrosszabb, legalábbis egy kamaszfiú esetében a legrosszabb időszakban váltak el. Erről ennyit, mert a lelkem akkor is összetört, meg most is az emlékektől. Édesanyám annyit mondott, mikor megjöttem Budapestről az énektanártól, ahol meghallgatott Németh László karmester úr, akkor ő volt a Kecskeméti Színház karmestere, hogy engem szeretettel látnak Kecskeméten, Radó Vilmos színházában. Sirkó úr, nagyon szép hangja van. Nagyon nagy örömmel hallgattam. Két zeneiskolába jártam egy pedagógushoz, tehát megtanultam rendesen énekelni, és az borzasztó nagy öröm volt. Édesanyám azt mondta, ugyan édes fiam, úgy se engednek azok maguk közé.
0: Említetted Radó Vilmos nevét, ő az egyik nagyon nagy klasszikusa a Kecskeméti Színháznak. Mit tanultál tőle?
1: Szorgalmat. Minden nap megdicsért valamiért, de minden nap kaptam is valami munkát. Nem mondok nagyot, a fia elfelejtett bejönni, a saját gyermeke. Azt mondta, ügyeld már le az előadást, ez a szemét, én nem tudom, hogy hol lehet a... Annyira meg voltam ijedve, azt is elfelejtettem mondani, adjatok már egy példányt akkor, hogy belenézzek. Természetesen a példány előkerült, és én onnantól kezdve én mindig mindenre figyelmes voltam. A takarásban nagy-nagy fegyelemmel jártam, a kollégákat figyeltem, az idősebbektől mindent eltanultam, természetesen a csínyt is. Volt olyan, hogy a Horváth Feri ügyelővel, jó barátom lett, beálltunk a

0: Baranyi Laci bácsi háta mögé, aki akkor a mesemondó bácsi volt, a köpenyét lefúrtuk a háta mögött, és a végszóra berohanó kollega hát bizony nem bírt belépni, csak úgy, hogy letépte magával a mesemondó köpenyt, és hason csúszva érkezett. Ilyen tréfánk is volt, majd elsétáltunk az ügyelőpulthoz, Horváth Feli felírta, Sirkó és Horváth Ferenc Baranyit lefúrta. Vili bácsi fenéken billentette a ügyelő barátját, nekem meg azt mondta, hozz egy pohár bort. Ez volt a büntetésem.
1: Fényes kövek. Bokor Tibor és Gulyás Péter Pál szerzeményét a Color együttes játssza.

0: érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sirkó Lászlóval. 1974-től a Budapesti Gyermekszínház tagja voltál. Hogyan kerültél ide, és miként élted meg vidékiként először a nyüzsgő fővárosi életet?
2: Kazán István tanár úr volt az, aki engem fölvett, és a színházi világba beengedett. De rögtön úgy ám, hogy szinte folytattam a első két évemet, a kecskeméti első két évemet, rengeteg feladatot kaptam. Én éjjel-nappal színpadon voltam. Ez egy picit ugye hátrány is, hogyha az ember nem tud máshova menni dolgozni. Meg hogyha a gyermek és ifjúsági színházban tag valaki, akkor amikor a többiek ráérnek mozizni, akkor ő próbál, meg délután játszik. Következésképpen egyeztethetetlen. Na, én így éltem 10 évig, sok szerepet eljátszottam, és nagyon sokat játszottam apró gyerekeknek, közepes korúaknak, felnőtteknek, reggel, délbe, este, komolyan, mint a kanalas orvosság. De meg is tanultuk a szakmát. Hogy vidéki gyerekként hogy éltem meg, először nagyon tetszett. Akkor azért még csendesebb volt a falu, úgy értem, hogy a 6. kerület, és egy óriási szerencse révén a Paulai Ede utcában lett egy kis lakásunk, ahol én lakhattam, édesanyám jó voltából, és a színháztól 4 házzal arrébb. Azért az nagyon nagy segítség. Na, onnan rohantam állandóan a főiskolára, rohanás vissza, elértem a próbát letudtuk. Jaj, tudok ebédelni, nem tudok, nem tudok. Délután játszom, este játszom, már megint este lett. És kezdhettük a készülődést a másnapra. Ez volt a fő dolog, amire tudok emlékezni, hogy folyton rohantunk. És nem tudom, hogy odaértünk-e. Egy biztos, hogy nekem nem kellett kapaszkodnom, ahogy vidékre lekerültem, mert én egyszer sem fogtam magam, és visszamentem Kecskemétre. Lendvai Ferenc meghallotta, hogy a Sirkó mozdulna, azonnal leszerződtetett. És hála jó Istennek, zárójel, engem soha nem küldtek el sehonnan, mindig csak hívtak. Leszerződtetett Kecskemétre, onnan nagyon sok felé jártam, játszottam talán az ország minden csücskében, de, és ez a legfontosabb, a mai napig Kecskeméten színpadon vagyok.
1: Mindig kell egy barát. Zalatnai Sarolta és S. Nagy István szerzeményét Zalatnai Sarolta előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kós János adja elő Dobos Attila és Szenes Iván szerzeményét. Annyi ember

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gáti Pál adja elő Lendvai Ferenc és zenekara kíséretével László Imre és Pápai Molnár Kálmán szerzeményét. Vecsernyére szól a harang.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Sirkó László színművésszel, valamint hallható lesz majd többek között Mersei Miklós, Bányai Márton és Újvári Marika is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A Kossuth Rádió vallási műsorai és a vasárnapi mise, istentisztelet élő közvetítései továbbra is hallhatóak lesznek a Bartók Rádió műsorában. A vallási félóra adásai hétköznap 12 óra 5 perctől, mise vagy istentisztelet közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől lesz hallható a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. Ukrajna az elmúlt napokban több hasonló műveletet hajtott végre, és célpont volt a Tagárógi tengeri kikötő is. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik busz megállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakétatámadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. 2 meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcafesztiválon történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon 2 ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozás átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, tette hozzá a kormányfő. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazás követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság. Bejelentés egyelőre nem érkezett. Az időjárásról: többnyire napos, gomoly felhős időnk lesz. Északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Sirkó László színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Újvári Marika, Bányai Márton és Mersei Miklós is. Rutkai Borival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Radványi Balázs és Kosztolányi Dezső szerzeményét adják elő. Akarsz-e játszani?
6: A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Mersei Miklós adja elő Soha Balogh Kálmán és zenekara kíséretével Kis Angyal Ernő szerzeményét. Cudar ez a világ!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sirkó László színművésszel. 1977-ben szerezted meg színészi diplomádat a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Kazán István osztályában. Mi az, amit Kazántól a színész tarisznyádba tudtál tenni, ami csak Kazántól volt igazi?
1: Meg kell ismételnem a gyermekszínházi Bartók Színház, Budapesti Gyermekszínház, Arany János Színház, ez ugyanaz a művész színház, ami Várkonyi Színháza volt a Paulai Ede utcában, manapság új színháznak hívják. Én ott mindent megtanulhattam. Mindenből kaptam, és azt a Kazánnak köszönhetem. A Kazán, ha rendezett, rendkívül precíz volt. Mindenkinek tudta a hibáit, a miben kevés, mi az, ami előnyére válik. Tudta, hogy a növendékeit hogy mozgassa, és már végzett színészeket. Ez volt az egyik legfontosabb. Nyugalom volt körülötte. Ez nekem nagyon fontos volt, mert a vidéki gyerek, szóval hiába lett jó dolga, fölvettek elsőre, megkaptam az első szerepeket, nagy szerepeket kaptam, az semmi ahhoz képest, hogy bele tudsz-e illeszkedni a szakmának a csinyát, binyát tanulva, egy közösségbe tudsz-e létezni? Vagy szorongva jössz még éveken keresztül? Hát én gyakorlatilag ott voltam, vagy 8 évet, sokat, mire 86-ba visszamentem Kecskemétre, és nekem nem kellett azért szorongani, hogy ismerem-e a színpad különböző traktusait, hogy én tudok-e benne közlekedni, hogy az kiosztott szerepek, ami nagyon sok zenést kaptam, hiánycikk volt az én figurám, először táncos komikusként használtak, aztán buffóként később, ez a kettő meghatározó, aztán rájöttek, hogy a próza milyen jól áll, akkor a Bánkbánban Biberachot játszottam, azért az a Mágnás Miskához egy kicsit közelebb áll, nem Baki, közel áll, mert ugyanolyan lelkületű ember, csak az egyik alatt szól a zene, a másik alatt nem szól, és ha nem szól a zene, akkor halálosan tűpontosnak kell lenni, főleg egy katonai József drámába. Ugyanez érvényes a Szomorú vasárnapra, ugyanez érvényes a Pillantás a hídra, Eddie Carbonellára, aki a darabokat ismeri, tudja, ha élmény van a lelkében ezekből a művekből, hogy ez mekkora öröm lehet, hogy a nagy zenés mellett a nagy prózákat játszani. Mondhatnám, ez az előnye a vidéki színészségnek.
0: El kell, hogy engedj. Demjén Ferenc szerzeményét a V-Motorok együttes előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. augusztus 28-ai Válban történt előadásán rögzítettük. Bányai Márton adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Kalmár Tibor szerzeményét. A szegedi sürgőny pózna.

0: felem most még szomjasabb a szám.
1: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sirkó Lászlóval. Volt a Magyar Televíziónak egy nagyon népszerű gyermekműsora, ez a Zseb TV, ahol Levente Péter volt Móka Miki, aztán később Gyabronka József volt Móka Miki, és te voltál a harmadik Móka Miki, de nem tudom, hogy Miki volt ez a neve.
1: Nem, nagyon érdekes a történet. Akkor volt az egyik váltás az elnöki székben, és X Mihálynak hívták az akkori elnököt, és azzal tréfálták meg a szerkesztők a köztudatot, hogy Móka Misi lett belőle. Az illető keresztnevét betették. Gyanítom, hogy köze van annak, hogy a sorozat befejeződött. Én 6 részt csinálhattam, de olyan sokat ismételték, hogy tulajdonképpen népszerű lettem tőle.
0: Szeretted?
1: Kedves volt. Hát kicsit túlhajszolt a felvételi idő, mert 2 délelőtt kellett a 6 részt felvenni, az gombózból is sok. De kedves volt, helyes volt, kollégák segítettek az elején, aztán már nem kellett, nagyon jól éreztük magunkat, és bár jutottam volna ezáltal, akár juthattam volna is televíziós nagyobb munkákhoz, nem jutottam, mert sosem értem rá az előbbieket. Már elmondtam, hogy folyton színpadon voltam, és az egyeztetésben nagyon visszavetett.
0: De téged nagyon szeretnek a kollégák. Te egy rendkívül precíz, egy olyan színész vagy, amilyennek kéne lenni minden színésznek.
1: Köszönöm.
0: De mi volt annak az oka, hogy a filmszerepek is elkerültek, szerinted?
1: Hát a filmszerepek is azért, mert a egyeztetés azért az egy kényelmes szakma. Úgy értem, hogy ha megvannak a vezérhangyák a műhöz, a legkisebb karakter egyeztetése is probléma. Na most, ha a Sirkó Laci délelőtt próbál, vagy főiskolás, későbbiekben már nem főiskolás, hanem csak próbál, délután 3-kor játszik, este 7-kor játszik, akkor ugyan mikorra egyeztessék felvételre, és egy idő után erről leszoktak, hogy hívjanak, annál is inkább, mert aztán meg vidékre kerültem, és a vidéki színészt még nehezebb egyeztetni, de én nekiestem ott helyben Kecskeméten, fogtam magam. Az akkori színházvezetés nem akar gyerekszínházat, én azt mondtam, hogy azért is lesz, átmentem arrébb 100 méterre, és megalapítottam a művelődési központban a gyerekszínházat. Egy év múlva megalapítottam a színitanodámat, mind a kettőt csináltam 16-17 évig, az utóbbit felfüggesztettem lelkiismereti okok miatt.
0: Csak egy képregény. Nagy Katalin és Kis Ernő szerzeményét a Kati és a Kerekperec zenekartól halljuk.

0: Önök a Domkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Sirkó Lászlóval. Te is említetted már, hogy 1986 és 2000 között a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ gyermekszínházát alapítottad meg, és itt rendező, illetve művészeti vezető is voltál, valamint 94-ben létrehoztad a kecskeméti színi tanodát, amelyben 17 évig tanítottál. De említetted, hogy lelkiismereti okok miatt abba hagytad ebbéli tevékenységedet. Mi ez a lelkiismereti ok?
1: Hogy az elsőre is kitérjek, mert egyszerű lesz, a gyerekszínházat azért találtam ki, mert az akkori színház vezetés nem akart gyerekdarabokat játszani. Nem is értettem. Fel voltam háborodva, ezért aztán csináltam egy gyerekszínházat. Az kifejlődött, és jártunk vidékre is vele. Egész évadon belül. A tanodát kedves barátom Arató Sándorral beszélgetve a büfépultnál előadás után találtuk ki, neked feltétlenül kellene egy ilyen, neked jól állna, Laci, mondta Sándor. Én nekem is zakatolt valami ilyesmi az agyamba, de két dolog között kellett választanom. A kecskeméti televízió is akart engem, hogy gyártsak anyagokat, meg is történt, sőt, felelős szerkesztő lettem, meg rövid filmeket gyártottam, díjakat is kaptunk érte, például zárójel, Budaferi, Isten nyugtassa, nemrég temettük el Kossuth Díjas költőnket, őról az Én 56-om címmel készítettem filmet. Lényeg az, hogy a tanoda, nagyon-nagyon örömmel tanítottam, meg tanultam, az remélem mindenki tudja, hogy van, aki bevallja, van, aki nem vallja be. A tanítás egyik fele az, hogy saját magad is tanulsz. Abból, ahogyan veled viselkednek, ahogyan teljesítenek, vagy nem teljesítenek, úgynevezett kényszeredetten, ráfanyalodva arra, hogy minden pillanatban vizsgázzon az illető. Ezt mint színész is megélheti az ember. Hát, ha még ilyen helyzetbe kerül, hogy növendék van a kezébe. Nos, rendkívül kényes a dolog. És ha az történik, ami velem történt, hogy egyszer csak rá kellett jönnöm, hogy nekem nincs saját színházam, én nem tudom a növendéket elhelyezni, ha ő végzett nálam. Legfeljebb azt tudom mondani X kollégának, 250 kilométer múlva, hogy vedd már oda két évre, vagy egy évadra növendékemet, mert én látok benne valamit, majd kiadja magát, stb. Stb. Szóval, ha én nem tudom boldog színésszé tenni, akkor ne tegyem tönkre az életét ígérgetésekkel. Ezt be kell látni, és tisztességgel azt mondani, hogy köszönöm, inkább nem.
0: Édes évek! Sztevanovics Zorán és S. Nagy István szerzeményét a Metro együttes előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vörös Edit és Peller Károly adja elő Ábrahám Pál Földes Imre és Harmat Imre szerzeményét, ahol az ember felmászik a fára.
1: Alattunk tübörög az összekötő vasúti híd, nézd, ez Csepel!

0: mindjárt!
1: Fici-fici!
0: Mindjárt!
2: No. Azonnal érkezünk a Borostéri keletire! Bépest, kiszállj!
3: Ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.
4: Ahol a sárga villamosok járnak,
3: s a boltok bezárnak, ott van Budapest.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátor Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Sirkó László színművésszel. Mindkét lányod, Anna is és Eszter is a színészi pályát választotta. Sosem akartad lebeszélni őket a színipályáról, óva a rögös út nehézségeitől?
2: Az előző percekben kifejtettem, hogy tanoda vezetőként mit gondolok. Nincs ez másként a gyerekeimmel kapcsolatban sem. És ott a példa, Eszter lányom nem találta meg a boldogságát. Hiába ment el vidékre színésznek, hiába jött onnan vissza, hívásra jött, egy darabot megcsinált, amíg szüksége volt a színháznak rá, addig tartották, aztán, mint a szubrett boájából a toll, ami önállósítja magát a színpadon, úgy lebegett a levegőben, támasz nélkül, minden nélkül, egyszer csak azt mondta, apa, elég volt, abba hagyom. Tehát elhagyta a pályát. Most évek telnek el most már, hogy keresi a boldogságát, fest, fényképez, zenét ír. Hosszú heteken keresztül együtt voltunk a saját kertünkben, az én házamnál, ahol lakunk, az Esztivel. És keresgélte a helyét, festett, fotózott, jól érezte magát. Én úgy látom, és nagyon remélem, hogy azok az elejében pótcselekvések, de egyszer csak átélt tevékenységet láttam a festészetben például, vagy a zeneszerzésben, ami őt viszi előre, nagyon remélem, hogy boldog tőle. Anna lányom, hát nem akarom nagyon-nagyon dicsérni, bár megérdemli. Sok mindent tanult, tőlem is tanult, leginkább az élet, a nagybetűs élettől. Immáron a Kecskeméti Színháznak nincs olyan szeglete, ahol ne fordulna elő, nincs olyan feladat, amiben ne lenne benne, és az eredmények látványosak. Anna nagyon precíz, nagyon pontos, jól fogalmaz, jó a társas életben, tehát a színházi belső életben a viszonyai rendezettek. Nem szoktam faggatni, mert gyakorlatilag nincs közöm hozzá. Élje meg úgy az életét a színházon belül, hogy sérülésmentes legyen. Én ezt kívánom neki, hogy ne sérüljön. Bár az is egy színházban még az is húzó erő, hogyha valaki kap egy óriási pofont, valamire jó lesz valamikor. Ezt én nem kívánom neki, így is úgy is jönni fog. Egy biztos, nekem semmiféle szégyelnivalóm nincs. Annál is inkább, mert van még egy ember a Kecskeméti Színházban, akitől ő tanulhatott tisztességet, böcsületet. Ba Évának hívják, az az én feleségem. A Kecskeméti Színház kiváló súgója, asszisztens. És Anna lányom onnan is, és talán tőlem is a lehető legjobbakat tanulta meg, és tette magáévá, amivel egy színházon belül élni kell.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Sirkó László színművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja volt vendégünk. Még egyszer köszönöm neked.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Tolcsvai László és Müller Péter Sziámi az Isten pénze című musicaljéből Feszfig dalát Sirkó László előadásában.
3: Jaj, már megint! Rendben van! Nyissátok ki a fületeket! Mindenki nagy figyel, ho-ho! Bácsikám jó öreg Fencivig megjárta Amerikát.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a Fonográf Együttes, Lukács Anita és Virág József is. A hírekig...

0: Műsorajánló.
1: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj irányt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
2: Te vagy az első modern operett primadonna.
3: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
4: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunaworldon.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdése Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Ketten meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcafesztiválon történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon két ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lap közlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskült szék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehérház korábban cáfolta a lap állítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekes néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Végül az időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar. Emiatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Virág József, Lukács Anita és a Fonográf együttes is. Domoszlai Sándorral kezdünk, aki Bangó János és zenekara kíséretével adja elő Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György csárdását. Szép a rózsám, nincs hibája.

0: Kotta fejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és hogy megszokhatták, vasárnaponként Budai Péter mesterszakács mond nekünk egy ételt, hogy mit főzzünk. Szia Péter, ma mi legyen a menünk?
2: Jó reggelt kívánok! A nyár nem mehet egy gyümölcsleves nélkül, ugye?
1: Természetesen, és imádom is a gyümölcsleveseket.
2: Hát akkor gyorsan elmondom, először a legegyszerűbbet. Vegyenek gyümölcsöt, most sárga barac, őszi barac, szilva, körte, vagy bármi. Érdemes lefagyasztani. És amikor lefagyasztják, akkor belemegy a turmi, mixba hozzáöntenek egy kevés tejet, egy kis tejszint, mert az krémesít, cukrot, citromlevet, és összeturmixolják. Hát ez a világ legfinomabb cucca. Ez a leggyorsabb, de hogyha mondjuk gyerek van, unoka van, vagy bármi ilyesmi vendég, akkor egy kis tejszeabot nyomnak rá, egészen biztos, hogy meg fogja enni a gyerek, mert ilyenkor gyerek is unokám, gyere elbédel, jaj, mama, hagyjál már, de egy ilyenre tuti, hogy be. Ez az egyik. A másik meg a főzött gyümölcsleves, ugye az pofon egyszer sárga barackból ajánlom, vagy őszi barackból. Érdemes betenni ezt a két gyümölcsöt a sütőbe, egy kis időre ott megpirul, és akkor elfelezni, és a más egyik feléből betenni a fazékba egy kicsi vizet rá, cukor, citromlé, fahéj, szegfűszeg, ahogy az kell, fölforralni, és egy kicsit összeturmixolni, és mikor kész van ez a finom gyümölcsleves, ebben nem érdemes tejfölt, mint mondjuk a megylevesbe, egy pár csepp tejszín, és akkor a sült barackot meg bele hozzátenni. Hát ez varázslatos, így is ez a leves. Tehát ez egy picit más, de ez is nagyon finom.
1: És hogyha ennek még a tetejére egy kis durvára vágott vagy aprított mandulát rakunk?
2: Igen, amit nem szabad elfelejteni, megpirítani. Azért hallom, Gyuri, te is szeret jókat
1: tenni. Hát hogyne, hát természetesen a nyár, a nyaralás, a vakáció, a hűvös levesek, hát kiváló. Hát,
2: te is mindig csak azt nézed, hogy finom legyen, és jó legyen. Ugyanúgy, mint én, ahogy szoktam mondani, egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket. Viszontlátásra, további jó nyaralást kívánok!
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Tolcsfai László és Bródi János szerzeményét a Fonográf Együttes előadásában. Köszönöm, doktor úr!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Peller Károly adja elő Rozsnyai Sándor Jakab és Harmat Imre szerzeményét. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót!

0: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Máté Péter adja elő José Feliciano szerzeményét Máté Péter magyar szövegével. Volt egy szerelem.
1: Donkó Rádió.

0: Jó pihenést! A Tankórádió hétvégi reggeli műsora Nálas Györgyel.
1: A kedves arcú kislányt észrevettem, ki önfeledten suhant felém, s mert úgy gondoltam, összeillünk ketten, hát nőül vettem, szerettem én. Két tündéri kis gyermek lett a názból, nincs boldogság, mi tökéletesen. De megjelent egy taliásabb másik, aki az ifjú asszonyt elvitte a házból. Hát mit cifrázzam a történetet? Maradtam én, s a két gyerek.

A bíróságon kimondták a válást, a két kis lurkó nálam maradt, és anyjuk helyett én lettem az anyjuk, takarítottam, mostam sokat, és megtanultam tűt és cérnát fogni, a palacsintán beszéd téma lett, és ezentúl már csak is értünk, értem, akárki bántott, ültem bátran és szerényen, velem egy főnök mindent megtehet, szemem előtt.

a problémák a gyermekekkel nőttek, nehéz időket küzdöttem át, és este sose hagytam otthon őket, a kis lakás volt a nagy világ. A hivatalban végeztem a dolgom, de megrekedtem egy lépcsőfokon. A karrierem húsan vette észre, hogy többé nem tudok már harcolni se érte. De vigyáztam, hogy a rossz kedvemet ne tudja meg a kép.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Koncz Zsuzsa adja elő Pályér András és Esnagy István szerzeményét. Nincsen olyan ember.

0: éved meg is szakadni.
1: Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 745. adást hallották, Vadász Károly cimbalom játékával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 158. adása.

Nyitrai Marianna, Erdélyi Zsuzsanna díjas néprajzkutató és népdalénekes hitvallása, énekesi életformája azt igyekszik közvetíteni, amit a letűnt korok embere érezhetett egy jó énekes hallatán. Erősség az, amit Senna község tudott. Olyan zenei anyanyelvi terep, ahol megmutatkozik a teljes Dunántúl népzenei gondolkodásmódja, írja a népdalénekes. A Révészek című kiadvány alapja Lajta László 1934-es szennai gyűjtése. Továbbá Nyitrai Marianna felhasználta Rónai Béla, Kis Lajos, Olsvai Imre, Együd Árpád és Várkonyi Imre Szennában rögzített szövegeit is. Vikár Béla és Garai Ákos több mint 100 éve gyűjtött dalszövegei szintén megszólalnak a felvételeken.

A lemez egyik része szennai férfiaktól származnak és férfiakról szólnak. Ilyen a maga ura szabad pásztor és az óraütés számláló rabnótája. Ahogyan pásztor Farkas István mesterünk is, akinek szabad, szellemes, számos variáns sorakoztató furulya játékát idézi a negyedik rész. Hányszor hallotta tőlünk, hogy Pista bácsi játsza még tovább ezt a nótát, mert nem értettük, meddig lehet még ilyen könnyedén, versszakról versszakra, mindig másként újrafogalmazni ugyanazt a dallamot. Sohasem kilépve a somogyi zenei gondolkodás adta keretekből. Pista bácsi pedig erre elfújt néhány még újabb, még szellemesebb variást. Csak hogy jobban értsék, mondta hamiskás mosollyal.

Részleteket hallhattak a Révészek Senna Népzenei Öröksége című lemezről. A Variációk Népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdése Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyag hiány miatt rendszeres az áramszünet. Itthon mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Karbantartás miatt július 20-áig módosul a vasúti menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. A nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 10 óra múlt 4 perccel.
0: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó napot kívánok! A nyár közepén Kincsek a hagyományban című műsorunkban egy mesét és remek zenéket hallhatnak kedves hallgatóink olyan előadók tolmácsolásában, akikkel a most és a közeljövőben zajló népzenei, néptáncos, kézműves táborokban vagy kisebb-nagyobb fesztiválokon találkozhatnak. Mivel szerencsére e fajta rendezvényből igen sok van, így az ott tanítók, fellépők közül alig néhányuk muzsikájából tudunk ízelítőt adni az elkövetkezendő szűk egy órában. De ha adásunk után kedvet kaptak megkeresni, ki hol lép fel vagy tanít, böngészszék az internetet, és aztán kerekedjenek fel élőben is meghallgatni a remek előadókat. Például a 25 éves fennállását ünneplő Hagyományok Háza munkatársai minden nagy fesztiválon szó szerint éjjel-nappal várják a Kárpát-medence hagyományos kultúrájával megismerkedni vágyókat, de azokat is, akik már elmélyült ismeretekkel bírnak, hisz az alapoktól az apró részletek finomságaiba is betekintést engedő programok szerepelnek a Hagyományok Háza által összeállított fesztiválnaptárakban. Első zenekarunk például a Pál István vezette szalon Anna és bandája lesz annak a jubileumi nagykoncertnek házigazdája, melyet a 35. Művészetek Völgyében rendez a 25 éves Hagyományok Háza. Az est a magyar népzene sokszínűségét ünnepli. Legendás művészek, fiatal alkotók, erdélyi mesterek és táncművészek együtt mutatják meg a hagyomány élő erejét. Generációkon és stílusokon átívelő találkozás lesz ez, felmutatva a népzene szeretetét és ma is érvényes megigéző erejét, ahol valamennyi résztvevőt a néphagyomány iránti mély és személyes kötődés kapcsolja össze. Kincsek a hagyományban című műsorunkban Galgamenti táncdallamokat játszik Szalonna és bandája.

Júliusi Kincsek a Hagyományban című műsorunkban olyan előadók felvételeit hallják, kikkel a nyári táborokban, fesztiválokon is találkozhatnak. Néhány nap múlva a Felvidék legnagyobb kulturális rendezvényén, a gombaszögi nyári tábor folkszögletében lép fel a fiatal, moldvai zenét játszó, azt feldolgozásaiban mai köntösbe öltöztető Tindi a zenekar. 2023-as Áradás címmel megjelent korongjuk címadó kompozíciója szól, de előtte Gubinec Ákos, a Művészetek Völgye egyetemi udvarának házigazdája énekel, Pribus Virág és Csőrsz Rumen István kíséretével moldvai katonadalokat.

0: Ma már szinte minden nyári fesztiválon, táborban hallhatunk mesét remek mesemondóinknak köszönhetően. Az úgynevezett élőszavas mesemondás átörökítésének gyakorlata, mely már nem a hagyományos keretek közt zajló generációról generációra történő tudásátadással, hanem tudatos újratanítással, tanulással történik. A Hagyományok Háza több évtizedes elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket összegző munkájának köszönhetően felkerült a szellemi kulturális örökség jó gyakorlatok regiszterébe. Hogy a nyári fesztiválokon, táborokban is keressék a mesemondókat, most következzen egy remek mesemondó és énekes, Berec András, kinek Kőkertben Lilium címmel megjelent lemes sorozatáról hallgassuk meg a táncok születéséről szóló mesét, majd Berec András énekét Molnár Miklós és Balogh Kálmán kíséri.
1: Élt egy csorocsói ember, volt neki 99 joha, 3 kecskéjes, 1 felesége. Még volt 5 kutyája, abba 70 bólhája, 1 furuljájos, abba 1000 nótája. Igen, de ezek mind keserves, húzalmas nóták valánok. Akkor még abba a világban, abba a nagy régiségben nem ismerték a táncnótát, azért táncolni se tudtak. Csarocsói egyszer kapta magás béj csíkba. Sám, mit ad Isten, csíkba ott állti, Isten markából kinyőtt hatalmas lókupec. Sűrű gondok közt tengerpénzit számolgatá. Valamíg ott egy cigán legénke, kinek gogyája onlikatos volt. Egy családmacska, egy egeret abba, egy hét alatt nem fogom meg. Arra járt még egy szebeni toronyóra javító, ki a fejt tekergeti. Itt miért fejlődik a technika olyan álmosít, biholos

0: angyal füttyit először a csaracsói hallá meg. Hopnó, ez az a boldogság, melyikor reál mesik bennem karcsina. Ezenől jobb lesz, ellépjek, s ellépe.
1: Akkor...
0: Állj meg, ember, az angyalát! A mosfic, ami tud magad alá, de ez belőled pulic karcsina, irán vissza. Így beszéle magába. S akkor, szerencsés úristen, most segélyez. Alig lépe kettőt belé találtott raktusba. No, ő ma nem bánta, ha reo, ha másra esik. Ő ma ezt a kettőcskét kiárja. Kettő balra, kettő jobbra. Antiad be jól esik el a kicsi szertelenség.
2: Hely! Hely!
0: Hely! Na, el lesz a csárdás. S a kucsikba már való egy csárdás figura. Világnak első tánc figurája. Ahogy így tempózgatik, jő az asszony, erége. Jóhott mindent hagyott magárod kün. Hol az ember? Mit csinál? Az ember, hogy meglátta a vére langot vete, magához húzta jó kurázsisú. A kemény húsú, mozgalmas fehér nép volt, melyen a bolhát el lehet-e nyomni. Üdvő múlva az ember eltorta magától, hallam, kívánja esményt azt a szoros közelséget. Még mérte a szemivel, te tütült tolpig, s hát persze, hogy igen, visszahúzá magához. S akkor avval is jól lakott, átdobt a másik oldalára, s ott is elébb elnyomá magától. De csak azért, hogy helyányozzon. Az is bejó, aztán vissza. Vissza. A mozsikás, ha jó szaggot segít, a csontot figurára igazítsa. Polibán nyugodjon, olyan volt, annak a körmit nem is kellett nyírni, annyit kergette az ujjait. Szaladoztak a húron, mint csitkó a tavaszi pázsinton. Azt mondta, a múlottságba elhittuk, fiaim, az ablakba muszkált a virágot, nem kell tegyetek, mert én leszek az. Annóta nincs, hogy én ne tudjam. Ha úgy kezdte az aprájába, abban minden nóta benne van. S mikor már a részegik is tudták, mit akarnak fúni, kezdé nyomozni őket az öreg. Igen, de mikor domokos állózsi kérdezte, azt tudja-e Paliba, hogy kün vagyon a lődörgője?
2: Jaj, a bögtözit neki, fiaim, ha honne tudna. Tük fújjátok, s én meg utánatok, azt mondá az öreg.
0: Pedig akkor az egyszer valóban kün való, igazság volt, nem nóta. Egy lapja muszkátáról így hulla le. Na, a sok dobigálás után a csaracsói kíváncsi leve, úgy vagyon-e az asszon, ahogy hatta. Kicsi kezit a feje felett jó megforgatta, úgy aztán a teste is kis sírüljön szépen. Jobb az adott pillanatba a forgatós és megleve. Az is csíkba terme először, s annót hordózták át valami maroszékiek udvarhelyre. Azért az a neve, hogy maroszéki forgatós.

Emberöz asszont forgassa, hadd szédüljön, annak is ő veszi hasznát. Forgassa, mint fazakas a sarat azon a kicsi asztalka, az is úgy van, csak ő a lábával siríti, ahol ő jó, meglábintsa azt az agyagot, s akkor ahol sebesen fordul, nyakat szorít neki, s hasat ereszt. Így van az emberes az asszonya, nyakát cirogass, s hasat ereszt neki. Csaracsolj, és jó megnézte előtte sírülő feleségét, s látta hasanyőt. Ott az öröm, régiek azt mondták, hogy te néma vagy, s van 20 gyermeked, kiállhatsz a kapuba, neked van igazod. Csaracsony ember a nagy örömre gondol a füstöl egyet. Hopp, el az asszont. Tudta, ha balra, ha nyitja, jobbról tér meg, de különben jár és neki annyi. Kerengjen a világban, nézelődjön, vigyázkodjon. No hát, elé a katiát, szivart ízít. De azt a szivarot el nem szíphatá. Jő az asszon, szivart homo főtöz veré, csizma órát reaszorítá, sorkát borros jobbra eltekeri. A szivarmán ótva volt, ám még mindig a lábát tekerte, de ma még a csípeit is tetszene.

son érkeze, verbum figuro, abba helybe, cet halott leve, s forgatósnak változa. Igen, de az embernek az esze szivor füstön járt. Na, azt mondt el, hadd legyen esmény kedvire kerengő hollandi bolygó. Ő maga tizet ránc, boldogul heppendez.

И я нюгодто, да муша шукочкат, не холозасу, я минд вихорол гумайос фетекеси, а меня ютия. Чорочуй, могушба, сивот, фе, осун фейкес. Ада оз а сивот, чизмо, жгодя кюрзиеше. Sógyozod a bejszorúd, gagya és meggyúd. Ott ma ótani kellett, sup-sup a kezivel a gagyát. Megverted, de márjátlanul. S hogy a fagyos csizma és füstölni kezdegete. Ha a csizmát is kellett, tűsse keményen. Ám ma aztán valóban verbunk volt. Angyal, mikor meglátta a fentről, fücót és suphoz igazítta. Oj, milyen alkalmas tap.

apa az utas, mikor égő szívoroboly szerző. Azt ő a csizmaszárból kikopta, s jól elhonyitta. Repül ám az égő szívós, ha úgy esze, hogy a cigán leginke bocskorocskájába húd belé. Az emvedésid, az is langot fogott, még gyújtá az ő gogyáját is. De ahol a cigán gyár meg a télen, annyit fázott szegény, félragyogott. Csípeit megtekerte ő is, alovat neki bejó meleg van itt. De mikor már az ingyá is füstöt vetett, kellett tócsa ő is. Az annyit csapott magá. Nem is láttad, csak hallottad. A mellyit, az oldalát, a bokáját, mindenütt. Így lett volt a cséki csingerállás, s az itt olyan. Hó, nem akarsz-e táncolni, te is? Kérdé kupecet a csaracsúj, mikor ma az asszony a fékezve volt. Mi az a gyermek, hogy meggazdagoda evel a sok figurával? Nem bizgiri le, hogy ellest tőle valamicskét. Én számolok, töpi oda. Saj, ejsze, most is aval törődik. Toronyórás, mikor látta itt, mindenki eszenékütt marad. Ígyet, ant kacaga, biforgácsol. Azóta, mikor szebenbe táncot indítnak, a kezikőt elé vide hátra csapják. Kacaghat bátról akárki nemzet, de oda is kerülhet könnye. Aztán, mikor belé fognak, s hatalmasul múlatna, így a mutató ujjokkal fenyegetőzni szokta, hogy te nagyon vigyázz, s akkor átfordulna, s te is nagyon vigyázz, a baj akár mikor, akárki megtörténhetik. Fenn a regáti csobánság csak nézte ezt a nagy bojdulást. Aztán, hogy látták, itt mindenki magát kapdossa, gondolták, Erdély fődje tüzet fog minnya, s az ég szögdösnek úgy. No, innet hamar kerüljünk haza, okoson. Így határozának. A hazavezető út szűk volt. Sűrű erdőn át vezetett. A nap már leszentült. Sorra szikös venkére és csak egy emlékeze. Egy a szívúját megkapta ennek az emlékezőnek, s úgy oszta a többi és igazoda. Esze kalácsótok mind. Egyik a mást jó megmarkulá, hogy csak egyes el ne vejszén. S így ódalaslag léptek, ahogy a szűkös venkén lehete. Egyet elől, egyet hátó, egyet elől, egyet hátó. Odahaza lakodalmas udvaron kapták magikot, s ha annyira beléjövének ebbe sok jóba, nem hagyják abba. Járták vígon, kereken, mintha szűk erdei ösven tippodnának. Máma is mikor jó kedvig támad, összekapackodnak. A pegasz képdik, mi a helyzet, ahol az angyallól megy fityere? Nem tudom. Vaj, most ez zuhonik. Vaj, mikor még lass, hogy a föld már csak egy műtyányi közelség. Szárnyat bonts, felszáll a magasba. Bodor felőkre. Hát, Tami, a mozsikásnak is jár egy annyicska pihenő, igaz-e? Bár egy nyelet.

Kedves hallgatóink, Kincsek a hagyományban című műsorunk végén egy hosszabb táncfolyamat részletét a Felső-Maros mentéről Vajdaszentiványból játsza az erdélyi Üverzenekar, kikkel szintén találkozhatnak a nyáron táborokban, fesztiválokon. Ezzel a zenével búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária, abban a reményben, hogy találkozunk egy-egy rendezvényen, vagy ha véletlenül elkerülnénk egymást, akkor itt a Dankó Rádió hullámhosszán 4 hét múlva augusztus 9-én ugyanebben az időpontban találkozzunk. Én várom önöket.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált Egrészt.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkennerben Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó rádióban.
10: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csak nem 350 ukrán drónt semmisített meg. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszol mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyag hiány miatt rendszeres az áramszünet. Az államfő választásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, a nép általi államfő választást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordítás a támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóéveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntetője eljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy porsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Az időjárásról. Többnyire napos gomoly felhős idő lesz. Záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31, késő este 17-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
11: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dankó Extra című műsorunkkal jelentkezünk 11 óra után, mint ahogy minden egyes vasárnap ugyanebben az időben. Itt a Dankó Rádióban újra Dankó Extra című műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket. Ahogyan megszokhatták, ebben az órában az elmúlt esztendők legjobb Dankó klubos felvételeiből válogatunk, és a Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gáláinkról is felcsendül egy-két emlékezet. Produkció. Ma elsőként Farkas Lozikát halljuk, egy rövid csárdás csokor összeállítás csendül fel már is Berki Péter és Cigány zenekarának kíséretével. A Haragszik az édesanyám című dallal indulunk, majd a legismertebb magyar nótát, az a szép címmel Karcoki Nagy Zoltán adja elő. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást!
12: Harag!

Laki Péter, a Budapesti Operett Színház művésze Tordai Zoltánnal és zenekarával 2022-ben debreceni Dankó klubunkon énekelte el Bóni dalát, a Csárdás királynőből. Ezt halljuk már is, majd Tarnai Kis László a Mennyi álmot sző a csend című dalt adja elő saját szerzeményét Nyári László és zenekarának kíséretével. Hallgassuk meg!

Piros rózsák beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek egymásnak. Rácz Béla és Sallai Misi nagy nótaslágerét most a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett Bokor János adja elő, kísér Miskolci Balogh Zoltán és Cigány zenekara. Majd Várnai Adrián Tordai Zoltán zenekarának oldalán előadja Szlatinai Sándor és Füredi Imre szerzeményét Rózsafavirít címmel, és az összeállítás végén Lugosi Kati, valamint Szigeti Fercsi előadásában egy temperamentumos cigánycsárdást ad elő, ekkor már Balázs Tamás vezeti a zenekart. Fogadják sok szeretettel!

Hétre ma várom a Nemzetinél. Jöjjön ki Óbudára, éjjel az Omnibusz tetején, és legyen a horvát kertben Budán. Ezeket a dalokat számos előadó művész összefűzi így egy csokorba, és így tett Egri József is még 2023. novemberében Rimaszombatban. Tordai Zoltán zenekara kísér, majd Kalina Enikő is dalra fakad. Az ő előadásában a Maga nősember vagy Boldog című örökzöld slágert halljuk Tarnai Kis László zongora és Pálmai Zoltán dobkíséretével. További jó mulatást kívánok a Dankó Rádióval!

Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is Dankó Extra, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most a folytatásban Szász Katit, Szilágyi Sándort és Dóka Zsuzsát Bősi Szabó László oldalán. Dankó Pista és Lampert Géza szerzeménye csendül fel elsőként a Bíró Uram című gyönyörű hallgató 2023-ból, aztán a Vadvirágos erdőszélen Rózsabokor című csárdást követően a Páros csóknál nincs jobb a világon című László József és Bicskei Dániel szerzemény csendül fel itt a Dankó Rádióban.

Fényes Szabolcs és Szenes Iván egyik legnagyobb közösen ért slágere a Szeretni Bolondulásig. Ezt most Gyémánt Valentin előadásában halljuk. Debreceni Dankó klubunkról hoztam el önöknek ezt a remek felvételt, melyen a cigányzenekart Tordai Zoltán vezeti. No de még előtte Jó Pihenés című műsorunk házigazdája, Nádas György édesapja Nádas Gábor szerzeményét adja elő Pót Szilveszter címmel. A zenekart szintén Tordai Zoltán vezeti.

0: A Nem tudom az életemet, hol rontottam én el című Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzemény jó pár előadó művész repertoárján megtalálható. Az ország katónénie Ihos József humorista is elénekelte még 2016. szeptemberében, lassan 10 évvel ezelőtt a Tália Színház mikroszínpadán. Hallgassuk Ihos Józsefet Szalai Antal zenekarának kíséretével. Majd a szombat este kimentem a szőlőbe, és a Szánta Babám Csirek Csörök című népszerű melódiákat Bányai Márton és Szóka Júlia nyújtja át a Dankó családtagjainak.
1: Köszönöm, hát a

Szóljon hangosan az ének továbbra is a Dankó Rádióban. Egy pár perc múlva Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban várom Önöket sok szeretettel. Addig is hallgassuk még Balázs Tamást és Cigány zenekarát. További jó rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, ügyfélkapon, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Bizonyos bőrbetegségek jelentős hatással vannak a serdülők lelki egészségére és társas kapcsolataira. Ez derült ki abból a vizsgálatból, melyben kutatók azt elemezték, hogy a közösségi média hogyan hat a fiatalokra. A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra jutottak, hogy a serdülők minél hosszabb időt töltenek a képernyő előtt, annál gyakoribb a bőrbetegség és a szorongás náluk, miután bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket követnek. Sok fiatal azonban sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos inspirációként használja a közösségi médiát. Csaknem 2 millió embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért partot az ország keleti részén, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is rövidített nyitvatartást vezetett be a következő napokra. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére. Július 13-ára tervezett utcabálok és több vidéki városban is lefújták a tűzijátékot. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 000 hektárnyi terület égett le Franciaországban. Végül az időjárásról. Itthon többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Amire a szerelem nem képes, mert zavaros ösztönök piszkolják, azt a barátság, a csupa tiszta indulat megcselekedheti. Jókai Anna író költőnő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. július 12-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Csendüljön fel már is a nóta Utri Annával, majd Pék László előadásában az Ezt a kerekerdőt járom én című magyar nótát halljuk. Jó rádiózást!

Szabó Kálmán szerzeményét most Puka Károly cigányzenekarának kíséretével egy 1997-es rádiófelvételen Nánási Lajos énekli, majd Gáspár Ani és Bohács István rádiófelvétele is helyet kap a Hullámzó Balaton tetején a Süt a mama, süt a pék és a Vörösbort ittam az este című magyar nóták is felcsendülnek itt a Magyar Zene Rádiójában. Fogadják sok szeretettel!

topi, si doma maharom de si pogača. Vörös bort itt, az este, hagyjalom, mert ragyogom, és szeretem a bort.

0: te van most.
1: Lente Lajos, Szabó Sándor, Kolostyák Gyula és Talabér Erzsébet nóta felvételei sorakoznak fel egymás után itt a Dankó Rádióban. A Virágzott az Aranyerdő című hallgatóval indul az összeállítás, majd a Rózsabimbó, Rózsabimbó, a 2x2 sosem 3 és a 33 rózsafámon című magyar népies műdalokat halljuk.

neked is lárma, úgyis összeégesedünk, tudom, nem sokára, kezdjük akkor inkább.

És most, kedves hallgatóink, a folytatásban Kovács Apolóniát halljuk. Mellette Tóth Ferenc ének hangja is fellelhető lesz. Grabóc Miklós gyűjtéséből tradicionális cigánydalokat hallunk, melyben a Hely Deládé Deládé című jól ismert melódia is helyet kap. Kovács Apolónia énekel itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, Lugosi Tibor klarinét játéka szól itt a Dankó Rádióban. Suha Balog József palotás és friss csárdása csendül fel.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk Kálai Borét, a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett előadó művészt, amint a néhai Kossuth nagydíjas prímással, ifjabb Sánta Ferenccel és zenekarával elénekli az Azt mondják, hogy tavasz nyílik című hallgatót, majd három hordó Szilvániról Hollai Bertalan mesél, a sárga dinnye leveléről Lugosikat énekel, és végezetül a Csak úgy mondom magának című csárdást halljuk.

0: csak a hátad.
1: Vasárnapi adásunk első részének vége felé kanyarodva most két nóta kettős csendül fel, a Dínom Dánom és a Vékony Deszka című csárdás. Simon Boglárka mellett Jenei Gábor énekel, Hajnal Nikolett partnere, Karcagi Nagy Zoltán lesz.

És most, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál. Most tartunk egy pár pillanat szünetet, aztán visszatérünk 13 óra után, is várom Önöket sok szeretettel és mondtás jó szívvel.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
1: Mondom, hát ez nem lehet.
4: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
5: Imugoszú!
6: Úszogumi!
5: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keret összeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbesztszennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdése. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítmények, valamint haditengerészeti objektumokat. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben, Torontóban egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, amint egy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen. A gyanúsítottak elmenekültek, feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben. A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bomban együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Az időjárásról. Északkeleten időnként erősen megnövekszik a felhőzet, zápor helyenként zivatar kialakulhat. Holnap gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 13-18 fok lesz.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Tartsanak velem még egészen két óráig, hiszen remek magyar nóták csendülnek fel. Az előttünk álló szűk egy órában is. Már is Nyárai Károlyt halljuk, az Alma a fa alatt című csárdást Rudi József zenekara kíséri, majd Jákó Vera is dalra fakad, ekkor a Kék a búzavirág című csárdást halljuk. További jó nótázást!

Get him out.

Tiszaparti nyár faerdő, rózsabokor a domboldalon, szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod, és paprika só. Ezeket a népszerű magyar nótákat Máté Otilia, idősebb Derzsi György, Bangó Marika és Gránát Zsuzsa adja elő.

Nádasdy László Baranyai Istvánnal és a zenekarával is járt már Dankó klubunkon. Egészen pontosan 2019-ben Fertődön nyújtották át a közönségnek így együtt a Megriadta ciframénes című magyar nótát, Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István szerzeményét. Hát hallgassuk meg újra!

Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban a Jaj, de szép kék szeme van magának című Kis Angyal Ernő szerzemény csendül fel már is, majd egy jól ismert cigány melódiát Rigó Mónika és Rigó Jancsi nyújt át a Dankó család tagjainak, és a dalcsokor zárásaként az Édesanyám nem tudok elaludni című magyar nótát halljuk, ekkor Kollár Katalin énekel elsőként Bétót Magda dalol itt a Dankó Rádióban.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még 2 óráig szól jó ebédhez a nóta. Ez a kislány megy a kútra, és sárgul már a kukoricaszár. E 2 népszerű csárdást most Csík József és Szőlősi Emese adja elő.

Már is elérkeztünk vasárnapi műsorunk utolsó énekes összeállításához, melyben Hollai Bertalan, Pere János és Újvári Marika énekel. Csendüljön fel, a megfordítom kocsim rúdját, a Kigyúlt egy csillag és a Vékony deszka kerítés című klasszikus magyar nóta.

Itt a Dankó Rádióban ennyi fért jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a Magyar Rádió népi zenekara játszik Boros Lajos prímás vezetésével. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen ez így holnap is. Várom Önöket a megszokott időben, a megszokott helyen, itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban már 2-től 5-ig Gál Zoltán várja Önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk magyar nótákkal, operettslágerekkel és örökzöld melódiákkal, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval, melyben az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal jelentkezünk. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demet Émea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a vállalkozásokat, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök, így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésben a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig tart ki. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére, július 13-ára tervezett utcabálok, és több vidéki városban is lefújták a tűzi játékot. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 000 hektárnyi terület égett le Franciaországban. Már több mint 2 800 000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka érte el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Ami a hazai időjárást illeti, napos, gomoly felhős az idő. Az ország nagy részén 27-30 fok körüli hőmérséklettel, északkeleten azonban ennél hűvösebb van. Ott több helyen zivatar miatt riasztást adtak ki. Holnap is gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű. 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen.
3: Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban. Remélem, ebéd utáni kellemes pihenés közben találjuk Önöket, és persze bízom abban, hogy együtt töltjük a következő 3 órát. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Ma az Izabellákat és Dalmákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 12-én születtek. Tegnap ünnepelte névnapját egy kedves munkatársam Nóra Szombathelyen. Névnapja alkalmából kíván minden jót, sok nevetést, Sebi Zalaegerszegről, egy közösen felfedezett vidám nótával. Zsala Judit énekel kísér Sárközi Béla zenekara. Az a baj, hogy a világon csak a pénz kell minden áron.

Simon Ferenc név férjével együtt várja a következő nótát Zalaegerszegen. Dócs Pétert Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Hello, de Valoszki János né vagyok, Ásotthalomról. Szeretnék egy nótát kérni, 98 éves vagyok, és azt a nótát szeretném, nem vagyok benne biztos, hogy az valami csillagok az égen, hogy ennyit tudok belőle, hogyha ez elég lesz, akkor köszönöm, hogyha megkeresnék. Mivel van most az időm kezdve járni, ez jutott eszembe, hogy kérek egy nótát. Köszönöm.
0: De örülök, hogy telefonált. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, és a legjobbakat kívánjuk önnek. Egy olyan szép nótát találtunk, mint a Valamikor volt két csillag. Vadán Zsolt énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara.

Békésen éterike, Kecskemétről kérte a következő dalt. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara. Péntek este kimentem a szőlőbe.

másnap este kimentem a szőlőben, és ott találtam a katót a sötétben. Én megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén a

Kerekes Jánosné karcagról édesapjának kérte a következő nótát, Pataki Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Haragszik a pusztabíró.

önálló határőrség 1992-ben választotta védőszentjének, azóta minden évben László nap környékén a volt határőr közösség több helyen emlékezik az országban, az uralkodóra, Szent Lászlóra. A lelkes, önzetlen emlékezőket, határőröket szeretném köszönteni, Takács Imre nyugalmazott határőr alezredes. László Imre énekel, Vihar a levelet.

édes anyám, jaj, de nagyon messzire. Itt kell hagyni a babámat, édes anyám, nincs kére. Arra kérem, édes anyám, vigyázzon a göndörhajó babámra. Mert ha tőlem elszeretik, bánatomba elesek a csatába. Főhadnagy úr levelem jött, hogy a babám nagyon beteg utánam. Kaphatnék-e szabadságot, hogy még egyszer meglássam. Jól tudom, ha engem meglát, egyszeribe kigyógyul a bajából. Az ellenség meg se tudja, hogy egy huszár hiányzik.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Győriné Etelka kérte Moson-Magyaróvárról a következő nótát, Tolnai András Johann János zenekara kíséri, Lenna déli bábos hordobágyon.

0: ezelőtti első táncdalfesztiválra emlékezünk. Halljuk Kovács Kati emlékeit.
1: Velünk együtt szurkolt a néző, hogy vajon hogy jön ki azon a fesztivál, mit tudom én, ajtó vagy lépcsőn, hogy mi történik, és mindenki érezte, hogy ez egy visszavonhatatlan, egy kitörölhetetlen pillanat, élő egyenesben nekem énekel. Ez úgy kezdődött, hogy 1965-ben nyertem egy Kimi Tudot, ami nagyon-nagyon nehéz volt. 8 különböző városban kellett akkoriban föllépni, és a feltételek azok voltak, hogy minél nehezebbet, mert a zsűri az nagyon kiváló zsűri volt, Petrovics Emil, Pernye András, és akkor mindig megtanultam egy-két dalt, nagyon nehéz volt. És akkor jött a Táncda Fesztivál, de Gyulai Gál János volt az egyetlen szerintem, aki nem felejtett engem el. Azt mondta, hogy neki az az énekes kell, aki Egerbe jött és tavaly Kimi Tudot nyert. Úgyhogy megkerestek, fölhívtak a Magyar Rádióba, és így kezdődött. Így kerültem a Táncda Fesztivál világába. Hála Bánki Lászlónak, aki kitalálta ezt az egész dolgot.
0: Elsőprő sikerű volt az első Táncda Fesztiválon Kovács Kati slágere. Nem leszek a játékszered.

Varándi Lászlónak minden jót, jó egészséget kíván szeretettel két nővére. Szeredi Krisztinát, a Rajkó zenekar kíséri, jó italok a darka.

Károly Viktória nagyszüleinek küld egy vidám nótát Szentesre, Somogyi Erikát és Koltai Lászlót Varga Jenő zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Én is üdvözlöm Önöket. A Neoton örökzöldjét szeretném kérni, a párizsi lányt. Köszönöm szépen, Mari.
2: Köszönöm a hívását. Csepregi Éva énekel, Párizsi lányom.

Talán sokak idei nyári élménye fogalmazódik meg a következő dalban, melyet ezúttal Kis Károlyné kért. Lakatos Zoltán énekel, kísér Juhan János zenekara, Balatoni nyári éjszakák.

nagymamájának, Terdik Sándornénak, Kisvárdáról, Emese kérte a következő nótát. Turpinszky Bélát Boros Lajos zenekara kíséri, írta babám tegnap előtt egy szerelmes levelet.

Császárné Terike nádudvarról kérte a következő nótát. Pécsi Kis Ágnest Lakatos Sándor zenekara kíséri. Felszállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

Lőrinc Izabellának Siófokon boldog névnapot kíván barátnője, és a Jekyll és Hyde-ból küld egy dalt. Janzakatát a Stúdió 11 kíséri. Túl szép.

Halmazai városból Sebestyénné Mária kérte a következő dalt. Simó Katalint ifjabb Olá Kálmán zenekara kíséri, Ne játssz a csókkal.

Remek dalokat ajánlok önöknek műsorunk következő órájából. Nem csak a 20 éveseké a világ, Ringó Vallo, Csengeri Violán, a vén budai hársfák. Most a Cimbalom Brothers.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált Egres.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
1: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Témea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormány fő leváltását. Julija Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal is. Az ukrán elnök beszélt arról, hogy a tervek szerint fokozzák a frontmenti régiók támogatását, növelik a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter Facebook oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésben a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2.800.000 ember telepítettek ki Kínában a Bávi tájfun miatt. A vihar éjszaka érte el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tájván közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre. Egy nő eltűnt. Idehaza idén is megrendezik a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a színvateraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombat este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar közösségi oldalán. Az énekes néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, csak északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Ott jelenleg több járásban zivatarok miatt riasztást adtak ki. A szél sok felé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Éjszaka 13-18 fok lesz.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. A következő üzenet Spigut Pálnénak szól Csorbásra. Drága édesanyám, Ezen a gyönyörű napon szívből köszöntünk születésnapodon, kívánunk sok boldogságot, jó egészséget és minden szépet, jót. Legyél továbbra is ilyen életigenlő, energikus, optimista, aki a munkában sem ismer lehetetlent. Csodásan teljen a napod, szeretettel köszönt Katóka és Gábor, Kata és Beni. Édesapámnak, Czeiner Pálnak Tapolca Diszelben 80. születésnapja alkalmából azt üzenjük, maradjon ilyen fit és fiatalos családja körében még nagyon sokáig. Éles ész és szuper erő, a kőműves mindig menő, üzeni felesége Éva, gyermekei Hajné és Balázs, menye és unokái. Aracki László énekel, nem csak a 20 éveseké a világ.

Szatmári Dalmának Patonyán, aki Gödöllőn végzi tanulmányait, sok szeretettel küldi a dalt Torda Sándor és Terike Szentendre Kőhegyről, Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Diák kislány.

0: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A magyar zene rádiója.
1: Barabásné Marika Balatonszepezdről, Kolostyák Gyulától kért egy nótát, kísér ifjabb Berki Béla zenekara. Már ezután úgy élem világom.

0: Édesanyjának, Lovász Gábornénak nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt. Szegedre, Violetta. Hűvösvölgyi Ildikó énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Jaj, de jó a habos sütemény.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szegedi sógornőn meg születésnapi alkalmából kívánok Istentől megáldott hosszú boldog élethez, jó egészséges, sok szeretettel Panni. Budai Beatrix-től kérem szépen, én értem szól minden nóta. Köszönöm szépen!
2: Isten éltesse az ünnepeltet! Budai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri. Érted szól ma minden nóta.

Bakosné Terike Egerszalókról kérte a következő nótát. 60 kis gyöngyit Lakatos Mihály zenekara kíséri. Pruszlikomon piros rózsa.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. A Pátiti Vadar feleségét szeretné meglepni a következő nótával Esztergomban. Karcagi Nagy Zoltán ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Hallod Rózsám Katika.

0: az lesz a doktor meg a patika. Ha két karom átölel patika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 60 évvel ezelőtti első magyar táncdalfesztiválra emlékezünk. Most egy akkoriban népszerűvé vált dalt idézünk fel. Zorán énekel, Mi fáj?

Tatabányáról Pince Heini Éva, két kedvencétől Dóka Zsuzsától és Bősi Szabó Lászlótól kért egy nótát, kísér Szomora Zsolt zenekara, 10 pár csókot egy végből.

0: hoj, hoj. Házasélet, kutya baj, galambom, házasélet, kutya baj. Mindig jó az, mindig az, reggel délve meg éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házasélet, kutya baj. Mindig jó az, mindig az, reggel délve meg éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házasélet, kutya baj.
1: Nagymamámnak és nagypapámnak szeretném küldeni a nótát, üzeni Györe Soma Attila, dr. Végbertalan énekel kísérdéki Lakatos Sándor zenekara, amikor az ember 60 éven túljár.

kedves kis orcáit, a Pestig csókolja. Ajándék a csókja. Unokái kezét magához szorítja. Kedves

Szikora Lászlóné Hajdú Szoboszlóról férjének kérte a következő nótát, Gáté Pált Terék József zenekara kíséri. De jó kis csárdás!

Körmöcéné Marika édesapjának kérte a következő nótát Salgó Tarjánba, Bojtos Lucát Baranyai István zenekara kíséri, Halljátok cigányok!

srác, Sándor négy Gyulán szeretné hallani a Marica grófnőből a következő nagyon népszerű dalt. Szóka Júlia és Buch Tibor énekel, kísér Johann János zenekara, Ringó Válló Csengeri Violám.

Szeretett édesapjára emlékezik a családtagok nevében Molnárné. Hajnal Nikolettet ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Ecseren Óvári Tivadarnak jó egészséget és minden jót kíván régi barátja Takács Elemér. Mezőmisé és a Budapest Bár adja elő a dalt, a Vén Budai Hársfák.

0: Kedves mosoly a szemében, de én nem búcsolok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: A következő nótát Müllerni Anikó apósának küldi sok-sok szeretettel Balatonfüredre. Lovas Lajost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak a kislánynak rövid a szoknyája.

0: Klikkó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A magyar zene rádiója.
1: Faller Gyula sűsápon szeretné meghallgatni a következő örökzöldet Máté Pétertől. A címe Elmegyek.
2: Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap,

Csak a legnagyobb kedvencek szólnak a következő órában is. Elhangzik majd a Volt egyszer egy hadnagyocska a Kanyargó Tisza partján és a Vén csavargó szívemen című nagyon népszerű dal. Most Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását. Julia Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal is. Az ukrán elnök beszélt arról is, hogy a tervek szerint fokozzák a frontmenti régiók támogatását, növelik a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést. Párizsban egyeztet holnap a Tetre Készek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, amint azt a 2022-26-os ciklusban tette az Orbán kormány. Tragikus baleset történt a Budafok 3-os vasútállomáson, ahol két fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és az ott lévő nagy feszültségű felső vezeték miatt halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, és a lánynak is olyan súlyos égési sérülései voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Harmadik társuk, egy szintén kamaszlány, a földről nézte végig a tragédiát. Őt sokkos állapotban vitték el a mentők. Múlt hónapban egy 11 éves fiút ért hasonló baleset, miután várpalotán felmászott egy vonat tetejére. Ő túlélte az esetet, de továbbra is kórházban kezelik. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcai kereszteződést holnaptól. Emiatt a 11. kerületben több villamos közlekedése módosul. Albert falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. A szél sok felé megélénkül. Zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Éjszaka 13-18, napközben 28-33 fok lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Tartsanak velünk egészen 5 óráig. Unokahúgainak, Martfőn Kismelindának és Budapesten Dencs Renátának minden jót kíván Takácsné Erzsike, Eszményi Viktória énekel. Vidéki lány vagyok.

Bonyhádról kolozsváriné Emi Kalina Enikőtől kért egy nótát. Kísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara. Ez a legény Nyalka is.

Vászné Erzséke Battonyán szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Dancs Anna Marit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Alacsony a cipőm sarka.

Szívós Lászlónak szeretettel küldi a következő dalt felesége. Lentel a Josta Hortobágy trió kíséri. Volt egyszer egy hadnagyocska.

Édesanyjának, Timcsákné Máriának jászberénybe sok szeretettel küld egy vagy több nótát Farkas Rozikától, lánya. Berki Péter zenekara kíséri, még azt mondják, ez se szép, az se szép.

Férjemre, Földi Józsefre 94. születésnapja alkalmából emlékezünk. Szerető felesége, Irén, két fia, Attila és Gyula, menyei unokái és dédunokái, Szécsi Pál énekel. Könnyezem.

0: Szeretett férjének küldi a következő dalt Bakonyiné. Szelecki Zita adja elő a kanyargó Tisza partján.
1: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mint hogyha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog, csocsog. Tőle tanultam én lelkem azt a nótát,

Bíró Sándor Nészán Szalombattáról kérte a következő nótát Velő Gabriella előadásában. Szomora Zsolt és Jónás Géza zenekara kíséri. Jó a lány, szép a lány.

Zentai Tivadarnak, testvére küldi a következő nótát Tapolcára, Reményi Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri, minek a szőke innékem.

0: ország üzenet rögzítőn körül.
1: Marika vagyok Kamundról, Burján Mária. Szeretném meghallgatni azt a nótát, amit már régen hallottam. Bénz csavargó szívemen, áthaladt a nyár. Köszönöm szépen, üdvözlöm az egész stábot. Viszont hallásra.
2: Örülök, hogy kérte a dalt, mi is szeretettel üdvözöljük Önt. Szombathelyen Judit szeretné meghallgatni ugyanezt. 60-ba Király Csabának küldi a dalt egy boldogtalan asszony. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Matula Imréné Derecskéről kérte a következő nótát, mégpedig Kós János előadásában, kíséri Fjepsánta Ferenc zenekara, Lemegyek a pince fenekére.

0: Fransızdan gel koçulu, yoluk yarın kazayı. Amik çöndem şu dana basemünde, hastanay son bataş tepe istesin göşebünde. Esse bu yuva huzay tüka fülümde. Fransızdan gel koçulu, yoluk yarın kazayı. Amik çöndem şu dana basemünde.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk a 60 évvel ezelőtti első táncdalfesztiválról. Toldi Mária énekel, Más ez a szerelem.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Évizini Etelka kérte a következő nótát pápáról. Gergely Annát Fehér Sándor zenekara kíséri. Búzaföldön dőlő úton megy a lány.

Mezőhegyesre Hegedűs Gézának szeretettel küldi a következő nótát, húga. Maneszes Mártont Jónás Géza zenekara kíséri, jaj, de nagyon régen volt. Jaj, de...

0: és angyalul nem igazán szeretni.
1: Ezt írta hallgatónk. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezem férjemre, Szekeres Jánosra, aki ma lenne 83 éves, és 4 hónapja hagyott itt. A gyermekem párjára szintén emlékezem, aki ma lenne 33 éves, és egyetlen gyermekemre, akinek 29-én volt a névnapja, írta Szekeres Jánosné. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Makkó Sándorné férjének kérte azt a nótát, melyet már rég hallott. Palcsó Sándor énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Pénzeszeres nóta.

0: ereje a borának.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott vasárnap délutáni kívánságműsorunk. Holnap innen folytatjuk majd 2-kor. Most pedig, 5 után, tartsanak Popovics Lászlóval, folytatja Egy nóta, három élet című rovatát, melyben ma Imre, Ica és Mária szólal meg. A kívánságműsort Nemesneki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Idősebb magyar Imre zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: A zongorától az ősdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Demet Évea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását. Julija Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal. Az ukrán elnök beszélt arról is, hogy a tervek szerint fokozzák a frontmenti régiók támogatását, növelik a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter Facebook oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. A bejegyzésben a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Magyar koprodukció, a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák cseh magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Múlt hónapban egy 11 éves fiút ért hasonló áramütés Várpalotán. Ő túlélte, de jelenleg is kórházban kezelik. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak, eljárás indult ellene. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül, több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten legfeljebb 25 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Pinak sanat ja nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerep megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csalgot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Engem a szerep megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csalgot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut

nem csodak, ha elhagyja a rózsája. Hely, aki a jó borcsot se kóstolta, annak bizony sohasem volt jó dolga. És akinek hangos kedve

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Én egészségügyi iskolát végeztem, és sok évig dolgoztam kórházba, kardiológiai osztályon ápolóként, és akkor elcsábítottak engem a piros kabátosok, tehát a mentősek.
0: Imre mesél majd hamarosan nekünk, utána pedig jön Ica.
2: Mert ő egyébként cipész és csizmadíjamesternek tanult, csak amikor be kellett volna lépni a KTS-be, akkor ő ezt nem tette meg. Hanem azt mondta, hogy ő vagy megcsinál egy csizmát, vagy egy cipőt, de hogy a sarkát, vagy a talpát úgy nem.
0: Máriát is meghallgatjuk, őt is vendégül látjuk a mai napon.
3: Ugye régebben, amikor fiatal voltam, fiatalok voltunk, nagyon sok rendezvényre eljártunk, ilyen Katalin bál, Erzsébet bál, lakodalmak is, ugye falun élek, és akkor még divatok voltak a nagy lakodalmak, és elég nagy familiánk van, tehát sok lakodalomban ott voltunk.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, piros rózsák beszélgetnek. Ezt hallgatjuk hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

szeretőt, akit egyszer bezárok a szívembe. Aki szeret, mondja meg a szemembe, ha nem szeret, ne üljön az ölembe. Találok én hőszeretőt, akit egyszer

0: hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Imre van velünk, ő a vendégünk, Piros Rózsák beszélgetnek. Ez a következő dal, amelyet meghallgatunk. No, mire emlékezteti ez a felvétel, Imre?
2: Ez már az életemnek egy következő időszaka. Én egészségügyi iskolát végeztem. És sok évig dolgoztam kórházba, kardiológiai osztályon ápolóként, és akkor elcsábítottak engem a piros kabátosok, tehát a mentősek. És amikor én oda kerültem, ennek már 24 éve a mentőszolgálathoz, ott akkor hát az idősebb generáció mondjuk így uralkodott. Tehát nagyon sok idős, nem szabad ilyet, nem idős. Nálamnál idősebb bajtársal sikerült együtt dolgozni, és nagyon jó kapcsolatot kialakítani velük. Hát ugye ők akkor volt, én akkor voltam 20, ők akkor voltak az a 40-50.
1: Igen.
2: És én valahogy az ő társaságukba bekeveredtem, és ezek az emberek nagyon szerettek mulatni. Akkor még divat volt az, hogy öreg mentő dolgozót osztják össze a fiatal belépő dolgozóval, hogy megtanítsák a szakma szabályaira, a fortélyokra, a fogásokra. És akkoriban még divat volt, hogy disznóvágást szerveztünk, akkor milyen focikupákat, és ez mind zenés mulatsággal zárult. Volt egy mentőápoló kollégám, aki még most is dolgozik, de már másik mentőállomáson, és ő zenél. És akkor ezek az élő zenés bulik bizony fergeteges táncokkal, mulatozásokkal kezdődtek, és amikor már mindenki jól elfáradt éjfél körül, akkor viszont jöttek a nótázások. És ezek az öregem, mindig öregnek mondom, de hát igazából nem, idősebb.
1: Hát 20 évesen öregnek hatottak, de egyébként tényleg, amikor az ember megéri ezt a 40-50-et, akkor rájön, hogy hát abszolút nem.
2: Most, rájön, most meg rám mondják ezt, hogy idős vagyok a fiatalok. Na minden is, ővel nagyon-nagyon jókat mulattunk, énekelgettünk, és ha kiszabad mondani a nevét, Gyura Misi bácsi, egy nagyon régi barátom, mai napig is él, Isten éltesse sokáig, és ő ezt a nótát mindig el énekelte, és akkor összekapaszkodva danaláztunk, és ez a nóta ez úgy benne maradt. Tehát ha tehetem, akkor mindig kérem ezt is a zenészektől, hogyha olyan helyen járunk, és olyan helyen mulatunk. Sajnos egyre kevesebbek ezek a zenés rendezvények, én nekem az óriási szívfájdalmam, hogy már a gépi zene, meg ezek a zenének nevet bírnak, és nekem hiányzik ez, és ezért is nagyon örülök én ennek a rádiónak egyáltalán, már 11 éve a muzsikálnak. Nekünk is itt nálunk itt a kiskonyhában folyamatosan szól.
1: És igen. Milyen jól megfogalmazta, tényleg most értettem meg ennek a szónak a jelentését, ugye mondta, hogy elcsábították a piros kabátosok, a mentősök, és hogy egymást bajtársnak szólították. Hát tényleg, ugye ebben az esetben abszolút ideillik ez a jelző, mert itt tényleg a bajban társak gyakorlatilag is segítenek egymásnak és másoknak is természetesen, és egy nagyon jó közösséget talált meg itt, ahogy hallottam. Na akkor hallgassuk meg, Gyuri bácsi, jól emlékszem, aki énekelte ezt?
2: Misi bácsi,
1: elnézést. Misi bácsi énekével nem tudjuk meghallgatni, de fel tudja idézni Imre emlékeiben. Jön tehát a dal, amelyet ő énekelt. Piros rózsák beszélgetnek. Ez szólt át Imre kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Egy nóta, három élet. Piros rózsák beszélgetnek. Hamarosan, teljes egészében meghallgathatják majd ezt a felvételt, az óra végeztével ugyanis majd lejátsszuk, de addig még van két hölgy hallgatónk, akik megosztják gondolataikat, emlékeiket a dallal kapcsolatosan. Itza és Mária jönnek hamarosan, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Itza van velünk a vonalban, és mindjárt hallgatjuk a következő felvételt, amelyet kért. Piros rózsák beszélgetnek. Na, ehhez milyen történet társul?
1: Ehhez megint a nóta szépsége, tehát hogy mondjam, minden magyar nótának annyira szép a tartalma, hogy a benne van a sírásunk, a nevetésünk, a boldogságunk, a boldogtalanságunk, és ezt is apukám nagyon szépen tudta énekelni, mert ő valahogy úgy énekelt, hogy tercelt, olyan majdnem így van, valamikor ő Jákó Verára mondta, hogy olyan szép hangja van Jákó Verának, hogy mikor énekel, mintha tercelne is. Na, apu is úgy volt, és hogyha ilyen templomba elmentünk, mi reformátusok vagyunk, akkor apu, ott mindig hallottam a hangját, hogy ő énekli az énekeket, ami éppen adandó volt, és akkor ilyen különleges hang frekvencián, vagy hogy mondjam,
0: igen,
1: énekelte a tercet, és az nagyon szép volt, és ezt a Piros rózsák beszélgetnek, azt hiszem, hogy ez pedig, ha jól emlékszem, Solti Károly énekelte, és ő nagyon-nagyon szerette Solti Károlyt. Nagyon nagy nótás volt akkor, amikor még apukám
0: miért. Hát ő nagyon szerette Solti Károlyt, de hogy hallom itt szán, ön pedig imádta az édesapját, jól gondolom?
1: Hát igen. Igen.
0: Azt akartam kérdezni, hogy ez a jelző jutott eszembe egyébként, amit a hangjára mondott, hogy különleges, hogy az édesapja az csak ön számára volt különleges, vagy úgy általában elmondható, hogy az emberek számára egy ilyen jó értékrenddel megáldott.
1: Igen, úgy, ahogy tetszik mondani, tehát nagyon maximalista volt. Úgy velünk lányokkal szembe is, mert ugye fiú testvérünk nem volt, ketten volt lányok, egy húgom

0: még egy másfél évvel fiatalabb, mint én, és akkor ő nagyon, nagyon szoros rendben nevelt minket, ugye így mondjam. Tehát én a férfi munkának is például mindig azt mondta, hogy tanuljátok meg, hogy lecett deszkát sose tegyetek úgy le, hogy a szögben. Ezt, ha beleléptek, mert ő egyébként cipész és csizmadia mesternek tanult, csak amikor be kellett volna lépni a KTS-be, akkor ő ezt nem tette meg. Hanem azt mondta, hogy ő vagy megcsinál egy csizmát, vagy egy cipőt, de hogy a sarkát, vagy a talpát úgy nem.
1: Igen.
0: És akkor ő nem, pedig nagyon-nagyon jó munkája volt, mert anyukámnak volt egy pár darab cipője, amit ő csinált, kapta fák például, meg úgy tudom, ismerem a cipész szerszámait, mert otthon azért ő úgy dolgozgatott, nem maszekba, hanem csak így, mit tudom én, egy sarkat megcsinálni, vagy egy talpat felfaszögelni, meg a faszöget is ő egyedül csinálta, tehát precíz ember volt, meg szeretett dolgozni, meg tudott is.
1: És egy megbecsült is volt, én úgy hallom.
0: Igen.
1: No, akkor akár az emlékére is lejátszhatjuk ezt a dalt, vagy...
0: Nyugodtan, persze, természetesen.
1: Jó. Piros rózsák beszélgetnek, ez jön tehát Ica kérésére, itt a Dankó Rádióban.

sosemmelsz, hogy szeretőd ne lett volna tizenegy. Tíz meg egy, az tizenegy, mind a tíztől kaptam csókot edegre. Csak az az egy, akit én is szeretném, az lázza a rongyot még, sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőd ne lett volna tizenegy.

0: hogy szeretőtne lett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 + 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeress, csak te csókolj engemet, fene a többi egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Csak te csókolj, csak te szeress engemet, fene a többi egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy te engem édes rózsám leszeles.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Mária a vendégünk. Piros rózsák beszélgetnek, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni. No, Mária, akkor ha ez a dal megszólal, akkor milyen érzések fogják el, vagy milyen emlékek jönnek elő?
2: Hát ezzel nosztalgiázok egy kicsit. Ugye régebben, amikor fiatal voltam, fiatalok voltunk, nagyon sok rendezvényre eljártunk, ilyen Katalin bál, Erzsébet bál, lakodalmak is, ugye falun élek, és akkor még divatok voltak a nagy lakodalmak, és elég nagy familiánk van, tehát sok lakodalomban ott voltunk. És ugye ott voltak ilyen vacsora után dusoltatások, és mindenki odajött a prímás, és mindenkinek elhúzták a nótáját, ha kért. És akkor tetszett meg nekem ez a nóta, és azóta ugye kedvenceim között van a Piros rózsák beszélgetnek.
1: Uh-huh. Ott el is húzatta ezt a dalt, vagy hallotta csak valakitől, és?
2: Hát el is húzattam később már, igen. Uh-huh. Először csak ugye hallgattam, ahogy főleg az idős emberek a gyönyörű hanggal énekeltek, és utána én is kedvet kaptam.
1: Hány éves volt ekkor, amikor hallott először ezt, vagy egyáltalán úgy döntött, hogy a kedvenc nótája lesz?
2: Hát olyan 25 körül.
1: Uh-huh. És akkor a későbbiek folyamán, mondjuk 1-2 évtizeddel később húzatta már csak el, vagy még fiatalon?
2: Nem, egy-két év.
1: Egy-két év?
2: Egy-két év, igen. Tulajdonképpen ez a magyar nóta szeretet, ez bennem van, mert édesapám az cimbalmos volt egy falusi zenekarba, és valahogy úgy ezzel születtem, úgy nagyon muzikális, hogy volt az egész család.
1: Igen. És egyébként otthon is játszott cimbalmon?
2: Hát elég, igen, elég fiatalon meghalt. Én kicsi lány voltam még, amikor szokott játszani. 2-3 éves koromra emlékszem, hogy ott volt a úgymond első tiszta szobában
1: a cimbalom.
2: A cimbalom, és ugye ott játszott rajta. Aztán később valahogy eltűnt a cimbalom, és úgy nem is gondoltam rá, mert elfelejtődött, eltűnt a szobából, nem figyeltem rá, hogy hol vagy mint, ugye kicsi voltam még. És később mesélt el az anyukám, hogy apukám hát kivitte egyszer, és összevágta a cimbalmot, mert ugye nagyon elzűlött, és ő azt okolta, hogy azért, hogy ugye a lakodalmak még egyéb ilyen helyen ugye rászoktatták, mert mindenki vitte neki a italt. Első időben nem volt abszolút hiába, de aztán később csak rászokott, és egy ilyen józan pillanatában okolta a cimbalmot, és hát és belőle csak a ütő maradt meg.
1: Igen. Hát igen, egy jó cimbalmos azért az egy kincs volt akkoriban, és hát így módon próbálták meghálálni ugye az ő játékát, ami ugye elvezette odáig, hogy megtegye ezt, amiről beszélt az imént. Egyébként ha hátra nézek, itt a stúdióban is van egy cimbalom, és van a Cimbali Band nevezető zenekar Unger Balázs vezetésével. Ő egyszer benn volt itt, és megjáratta ezt a cimbalmot. Nem az ő szavait használom, de tényleg letesztelte, kipróbálta, elképesztő, hogy miket nem játszott rajta. Tehát gyönyörű dolog lehetett ez. Ugye nem nagyon emlékszik rá, mert 2-3 éves volt csak. De vannak egyébként ezzel kapcsolatban emlékei, hogy az édesapja játszik a tiszta szobában a cimbalmon?
2: ilyen nagyon halvány oszlány van. De én csak arra emlékszem, hogy ott volt a cimbalom. Igazából nem. A testvéreim, igen, mert én negyedik gyerek vagyok, és hát elég nagy különbség, 10-12 év van a bátyám és a nővérem között, és ők mondták, hogy ők sokat hallották meg, ugye az ő baráti körük is oda mentek, és a kapu játszott, és ők táncoltak ott az udvaron, vagy bármikor. Nem csak ilyen bálok vagy.
1: Hát jól elkanyarodtunk ugye a kedvenc nótájától a cimbalom felé, de most visszatérünk. Piros rózsák beszélgetnek, Mária kedvencei között jön, tehát mindjárt a dal itt a Dankó Rádióban.

Ez volt mára a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Benne pedig nyári rovatunk, amelyben ugye minden nap előveszünk egy magyar nótát, és három hallgató történetét osztjuk meg önökkel, a kiválasztott dallal kapcsolatos emlékeiket, érzéseiket. A mai napon ugye Imre, Ica és Mária voltak a vendégeink, és a Piros Rózsák beszélgetnek című felvételről beszéltek. Holnap is lesz egy nóta három élet, Zsuzsa, Géza és Irénke lesznek majd a vendégeink. A dal címét holnap fogom majd elárulni, 17 óra után. Tartsanak majd tehát holnap is velünk. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Popovics Lászlót hallották. Találkozunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra, jó hétvégét!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 158. adása.

Nyitrai Marianna, Erdélyi Zsuzsanna díjas néprajzkutató és népdalénekes hitvallása, énekesi életformája azt igyekszik közvetíteni, amit a letűnt korok embere érezhetett egy jó énekes hallatán. Erősség az, amit Senna község tudott. Olyan zenei anyanyelvi terep, ahol megmutatkozik a teljes Dunántúl népzenei gondolkodásmódja, írja a népdalénekes. A Révészek című kiadvány alapja Lajta László 1934-es szennai gyűjtése. Továbbá Nyitrai Marianna felhasználta Rónai Béla, Kis Lajos, Olsvai Imre, Együd Árpád és Várkonyi Imre Szennában rögzített szövegeit is. Vikár Béla és Garai Ákos több mint 100 éve gyűjtött dalszövegei szintén megszólalnak a felvételeken.

A lemez egyik része szennai férfiaktól származnak és férfiakról szólnak. Ilyen a maga ura szabad pásztor és az óraütés számláló rabnótája. Ahogyan pásztor Farkas István mesterünk is, akinek szabad, szellemes, számos variáns sorakoztató furulya játékát idézi a negyedik rész. Hányszor hallotta tőlünk, hogy Pista bácsi játsza még tovább ezt a nótát, mert nem értettük, meddig lehet még ilyen könnyedén, versszakról versszakra, mindig másként újrafogalmazni ugyanazt a dallamot. Sohasem kilépve a somogyi zenei gondolkodás adta keretekből. Pista bácsi pedig erre elfújt néhány még újabb, még szellemesebb variást. Csak hogy jobban értsék, mondta hamiskás mosollyal.

Részleteket hallhattak a Révészek Senna Népzenei Öröksége című lemezről. A Variációk Népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallott.

0: Fortuna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18:55 a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az amerikai elnök élesen bírálta Iránt. Egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal. Majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Donald Trump közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok szombat este mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajótér csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, 3 megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csaknem 350 ukrán drónt semmisített meg. Párbeszédet csürgetett 14. Leó pápa a Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ más térségeiben dúló konfliktusok megoldása érdekében. A katolikus egyházfő Castel Gandolfóban az úrangyala imádságon hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a háborús szelek elfojtsák a remény lángját. A nyári rezidencia főterén összegyűlt híveknek mondott beszédében arról is beszélt, hogy a diplomácia az igazságos és tartós béke egyetlen módja. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. 3. társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Múlt hónapban egy 11 éves fiút ért hasonló áramütés Várpalotán. Ő túlélte, de jelenleg is kórházban kezelik. Magyar koprodukció a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a romanők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák cseh magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcai kereszteződést holnaptól. A 11. kerületben több villamos közlekedése módosul. Visszatér a kánikula. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északias szél megélénkül, több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28-33 fok között alakul a hőmérséklet. Keleten 25 fok várható.
1: Túl az óperencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

0: Arthur Sullivan Mikádó című operettjéből Barlai Zsuzsa énekelte Pitti színdalát. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Osváth Júlia, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje címmel kitüntetett operaénekesnő. Ám mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Kálmán Imre a Bajadér című operettjéből a Grand Boulevard duettet, Oswald Marika és Csere László előadásában. Ezt követően ismét Kálmán Imre csodálatos dallamai csendülnek fel, de már a Csárdás királynő című operettből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Szendi Szilvi előadásában. Kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Anyám, annyit mesélt nekem a bulvárról, meg a hangulatos bárokról. Én mindig

Túl az operencián, a Dankó rádióban. Osváth Júlia a színpadra lépve szinte teljesen átlényegült. Mozart, Verdi, Erkel, Puccini és Wagner operáinak legjelentősebb női alakjait formálta meg, alakításai pedig a közönség és a kritika elismerését egyaránt kivívták. Különösen nagy sikert aratott Violettaként Verdi Traviátájában. Legkedvesebb alakításának Richard Strauss a Rózsalovak című operájának tábornagynéját tartotta. Mozart Szöktetés a Szerályból című művének konstant szerepében nyújtott teljesítményéről Szentkuti Miklós lírai hangvételű tanulmányt írt, amelyben oldalakon keresztül elemezte gesztusait, játékának finom árnyalatait és kivétele színpadi jelenlétét. Osváth Júlia lámpalázat soha nem ismert, ám az előadások után még hosszú órákon át vele maradtak szerepeinek élményei, olykor hajnali újraélte egy-egy alakítás fontos pillanatait. Az irigység távol állt tőle, de nehezen viselte, ha más vette föl a számára készült jelmezeket. Most pedig fogadják szeretettel Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből Liza belépőjét, Osváth Júlia előadásában. Dankó Rádió.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Osváth Júliát maga Arturo Toscanini választotta Mozart a varázsfuvolájának éjkirálynő szerepére az 1937-es Salzburgi ünnepi játékokon. Sikerrel lépett fel Bécsben, Ostendében, Bukarestben és Moszkvában is. A 20. század egyik legnagyobb operaénekesnője legszívesebben dr. Sipos Jenő énekmesterrel dolgozott együtt. Kivételes hangi és színészi adottságait jelzi, hogy 60 évesen is hitelesen alakította Paminát, Mozart a Varázsfuvola című operájában, és Erzsébet királynét Verdi Don Carlosában. A csillagászat rajongójaként órákon át figyelte az égboltot a kertjében felállított távcsővel, elmélyülten szemlélve a világegyetem rejtelmeit. Sokat festett. Még 1957-ben festőművészként is bemutatkozhatott a Rátkai Márton színészklubban nyíló színészfestők képzőművészeti kiállításán. Most hallgassuk Osváth Júliát, aki szerepeiről mesél.
1: Azon a magánénekesről lettem, 1935. január 16-án. Már nyáron énekeltem a Hunyadiba Gara Máriát, ősszel Németh Máriával az Adagiót, utána való januárjában Erich Kleiberrel a Szöktetés Konstancát, ugyanabban az évben Traviatát, Bangman Melindát, Téli Rege, Belindát, amit akar mindent, vagy 8 operát énekeltettek velem első évben. Na és akkor 1937-ben volt egy forrai nevezetű impresszárióm, akit aztán később eltűnt, szegény nem tudom hova tűnt, és azt mondta, jöjjön, elviszem magát Bécsbe, próbát énekelni Toscaninek kell, éjkirálynő Salzburgba. Elmentem a Staatsoperbe, énekeltem próbát, a két áriát magyarul, és kérem szépen, Toscanini egy perc alatt leszerződtetett engem Salzburgba az ünnepi játékokra. Másodéves operista voltam, a varrógép mellől jó formán. Hát Kottát nagyon jól tudtam olvasni, zongorázni, kitűnen játszottam, úgyhogy zeneileg, hogy úgy mondhatom, hogy művelt voltam, mert az ösztönöm vitt, engem alig tanított valaki, én magamtól minden jól ment, nem kellett én serendezni, toszigálni a színpadon, mindent magamtól tudtam csinálni, hogy honnan jött ez, én magam se tudom. Leénekeltem a 37-ben a Toscanini előadást, a éjkirálynőjét, és aztán többet nem lehetett nyugatra menni, mert 38-ban Hitler megszállta Ausztriát is. Ja, még Ostendébe énekeltem koncertet. És utána már nem lehetett nyugatra menni. Aztán jöttek a keleti dolgok, Szófia, Bukarest, Moszkva, Leningrád, 49-be. Bizony.
0: Osváth Júliát hallottuk. Most pedig következzen Erkel Ferenc Bátori Mária című operájából, Bátori Mária románca, Osváth Júlia előadásában. Túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Tolnai Népújság 1987. január 10-i számában vendégségben Osváth Júliánál címmel jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Osváth Júlia a magyar operajátszás egyik legnagyobb alakja. 1935-ben debütált az Operaházban, s már 2 év múlva Toscanini szerződtette a Salzburgi ünnepi játékokra. Végig énekelte a nálunk játszott összes Mozart szerepet, Verdi hősnőket szólaltatott meg, ő volt a tábornagyné Richard Strauss operájában, s ami énekesekkel legritkábban történik meg, Wagnert is énekelt. Ösztönös zseni, állapították meg róla többen is, s valóban az, mert tanulásra is alig volt szüksége, s amikor az Operaház színpadára lépett, már mindent tudott. A tévé jóvoltából 2 estén lehettünk vendégei, s hallgathattuk cicomátlan bölcs szavait életéről, sikereiről, szerepeiről. Mellékesen azt is megjegyezte, hogy 65 éves volt, amikor Paminát énekelte a Varázsfuvolában, amire az opera történetben alig ha van még példa. Eddig tartott az idézet. Emlékére 2008-ban megalapították az Osváth Júlia díjat, amelyet először Bazsinka Zsuzsanna vehetett át. Osváth Júlia 1994. augusztus 20-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És akkor most jöjjön Mozart a Varázsfuvola című operájából Pamina áriája. Énekel Osváth Júlia. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Pejcsik Péter és Orbán János Dénes Hamu Pipőke című operett musicaljéből a Ballesz című dalt Füredi Nikolett, Nagy Almavirág, Süledalma, Kocsis Dénes, Magócs Ottó és Pete Ádám énekelte. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzék Lehár Ferenc a Víg Özvegy című operettjéből a Víjadal Vörös Edit előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ábrahám Pál Földes Imre és Harmat Imre Viktória című operettje 2026. július 17-én pénteken látható a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad színpadán a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában Dolhai Attila rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen az operettből egy vidám dal. Énekel Kék Kovács Mara, Peller Anna, Peller Károly és Csonka András, ahol az ember felmászik a fára. Jó rádiózást!

si compara a Turulbadarra, o a Budapesta. A hol a sárga, a villamosok járnak, ha volt a beszárga, hozva Budapesta.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Liszt Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. A következő héten az egyik kedvenc operettemről, Huszka Jenő, Bob Herceg című operettjéről mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánunk Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Tartson velünk járon is.
2: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
1: Csodás. Beszélgetés szabadságról.
3: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
1: Pihenésről.
4: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, hogy mit mondtam, a palacsinta.
1: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Élesen bírálta az amerikai elnök Iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott, válaszul a kereskedelmi hajótér csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Párizsban egyeztet holnap a tetrekészek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Magyar koprodukció, a Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várható jövő év elején lehet majd megtekinteni. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirás című előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Flórián Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északi szél megélénkül. Hajnalban 12-20, napközben 28-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
5: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdély Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ebben az órában a magyar dallamok szívhez szóló világában kalandozunk. Ezek a nóták nem csupán zenék, őrzik családi emlékeinket, felidézik a régi találkozásokat, ünnepeket, meghitt pillanatokat, és olyan érzéseket közvetítenek, amelyek generációkon át velünk maradnak. Mai műsorunk első felvétele egy régi hagyományos hangulatú dallam. Házunk előtt mennek el a huszárok. Kolostyák Gyula előadásában hallhatjuk ezt a szép andalgót, amelyben a huszárélet romantikája, a búcsúzás és a magyar múlt hangulata elevenedik meg. Ifja Bergi Béla és zenekara kíséretével a dal méltó módon idézi fel a magyar zenei örökség szépségeit. Ezt követően egy vidám csárdás érkezik. Itt az idő házasodom, énekli Nógrádi Tóth István. Ez a nóta az élet egyik legszebb fordulópontját, a házasság örömét és az ünnepi pillanatok hangulatát énekli meg. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók vallomásai.

asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe

0: A családunk nótáit hallják olyan felejthetetlen dallamokkal, amelyek generációkon át velünk élnek. A magyar nóták különleges kincsek, őrzik a múlt emlékeit, felidézik családi ünnepeink, találkozásaink és meghitt pillanataink hangulatát, miközben ma is ugyanazzal az erővel képesek megérinteni a szívünket. Most Ballér Mária nótás élményeivel folytatjuk.
1: Eredendően egy nótás családból származom. Apukám nagyon szerette a magyar nótát, és édesanyám révén nagyon nagy rokonságunk volt. Az ő anyukájáig hatan voltak testvérek, és minden testvérnek volt két-két gyereke, és abban az időben nagyon sokszor voltunk lakodalomba, falusi lakodalomba, ahol ugye élő cigányzene volt, és nagy volt a dusultatási kedv is, ami abból állt, hogy amikor elkezdődött a lakodalmi vacsora, a zenészekből kettő, az első vőfénnyel és az első koszoruslánnyal elindultak minden családhoz, a férfi tagokhoz, megkérdezték, hogy mi a nótája, és a zenekar elhúzta ezt a nótát. A családapa fizetett érte, a vőfé pedig bort töltött, áldomást hittak a nótára, meg az ifjú párra. Ez egészen addig ment, amíg a lakodalmi vacsorának vége nem lett, aztán jött a tánc, elfáradtak a táncolásból, akkor több család összeállt és együtt mulattak. Mi sok-sok esküvőre voltunk hivatalosak, és mindig a bátyámat hívták első vőfénynek, mert híre ment, hogy milyen jól csinálja. A mi időnkben még, a mi gyerekkorunkban, tehát nem voltak még ennyire hivatásos vőfélyek, akkor valaki unokatestvért vagy olyan tehetősebb rokont kértek föl, aki tényleg azért jó megjelenésű volt, szépen tudott beszélni, meg tudta tanulni a szöveget, és hát a bátyám ezek közé tartozott, hogy Pilcek Dalyás férfi volt, és nagyon jó elő tudta magát adni. A lakodalom van a mi utcánkban, ezt nagyon szerette a bátyám.
0: Sőt, enélkül ugye nem is volt igazán magyar lakodalom, és ehhez is kötődik egy történet és egy nóta Jánoshoz.
1: Hát mi is úgy ismerkedtünk meg, hogy egy lakodalomba a férjem volt, János volt az első vőfény, én életemben először és utoljára voltam első koszoruslány, és hát ugye összehozott bennünket a sors. János a legkedvesebb barátjának volt az első vőfénye, és rettentően szeretett mulatni. Ugyanúgy eljött a dusultatás időpontja, és hát ugye mondták nekem, hogy akkor kísérni kell majd az első vőfényt. Nálam volt a bor, én töltöttem, apukám a vacsorára jött csak el, anyukámmal együtt, és akkor odaálltunk eléje, és akkor megkérdezte apukámtól a János, hogy mi a kedvenc nótája, és akkor apám meg azt mondta neki, apukám, hogy hát nekem nincs kedvenc nótám, és akkor a János, hát olyan nincs, hát olyan magyar ember nincs, akinek nincs kedvenc nótája, és akkor oda szólt a két zenésznek, hogy ezért a legényért nem adnák két krajcát. Tehát ilyen volt a mi ismerettségünknek az első fordulója.
0: És akkor volt közös éneklés a későbbiekben?
1: Igen, igen. Nagyon sokat voltunk együtt már lakodalomban, tehát amikor a férjem is velünk volt, és tényleg volt ilyen összekapcsolódás, hogy összekapcsolódtunk, és akkor nagyon sokat húzattunk.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben két vidám hagyományőrző csárdás érkezik, amelyek a magyar népzenei örökség derűs életigenlő oldalát mutatják meg. Elsőként a Lakodalom van a mi utcánkban címmel Bárány Pál László előadásában csendül fel egy igazi mulatós szerzemény. A dalban ott rejlik a magyar lakodalmak pezsgő világa, az ünneplés öröme és az a közösségi élmény, amely generációkon keresztül összekötötte az embereket. Ezt követően az Ezért a legényért nem adnék egy almát című csárdást hallhatjuk Újvári Marika előadásában Balázs Tamás és zenekara kíséretével, itt a Dankó Rádióban a Családunk nótáiban.
2: Lakodalom van a

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedves nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. Tartsanak továbbra is velünk. A szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Arra biztatom önöket, hogy osszák meg velünk azokat a dallamokat, amelyek családjuk történetéhez, szeretteik emlékéhez kötődnek. Várjuk üzeneteiket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán. A folytatásban a Jászai Mari Díjas színművész, a magyar színházi és szinkron szakma egyik legismertebb karakteres hangú művésze, Kautsky Armand osztja meg velünk legkedvesebb családi nótáját.
1: Kautsky Armand vagyok. Az én kedvenc nótám az az a szép, akinek a szeme kék című nóta, és abban a megtiszteltetésben részesültem néhány évvel ezelőtt, hogy egy televízió műsor felkért, hogy nótázzak egyet. Hát először majd kiesett a telefon a kezemből, de aztán úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy ezt általam nagyon kedvelt nótát elénekeljem, és ezt el is énekeltem, és egy nagyon nagy élményem volt.
0: Kedves hallgatóink, elsőként egy vidám, jó kedvre derítő csárdás csendül fel. Az a szép. A sokak által kedvelt dallamot Kis Zoltán előadásában hallhatjuk Jónás Géza és zenekara kíséretével. A Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült felvétel a magyar nóta játékosságát, derűjét és életörömét idézi meg Patai Zoltán prímás közreműködésével. Majd a Kánaáni Szép Napok című dal hangzik el Kautsky Armand előadásában a József és a Színes Széles Vásznó Álomkabát című musicalből. A Madách Színház kórusának és zenekarának közreműködésével megszólaló mű a reményről, a kitartásról és a jövőbe vetett hit erejéről mesél, miközben magával ragadó dallamvilágával emlékezete zenei élményt nyújt. Hallgassuk együtt!

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén tematikus összeállításainkkal a 60 éves Táncdalfesztivált ünnepeljük. 1966. július 7-én indult útjára az a legendás műsorsorozat, amely számtalan felejthetetlen dallammal és kiváló előadóval gazdagította a magyar könnyű zene történetét. A fesztivál dalai ma is velünk élnek, hiszen ugyanazt az örömöt, nosztalgiát és életérzést közvetítik, mint amikor először felcsendültek. A következő percekben Nagy Kati előadásában hallhatjuk a Pardon című dalt. Ez a lendületes, könnyed hangulatú sláger méltán idézi fel a táncdalfesztiválok aranykorát, amikor egy-egy dallam pillanatok alatt az egész ország kedvencévé vált.

0: Csak ennyit akartam mondani.
1: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, és benne a családunk nótáit. A folytatásban Török János osztja meg velünk nótás dalos élményeit. János, kitől örökölte a nóták a dalok szeretetét?
2: Édesanyámtól örököltük. Gyerekkorunkban az öcsém 1955-ben született, én 1945-ben. És akkor, amikor a üzenet a távolból

0: műsor ment, akkor azt hallgatta édesanyám, és mindazoknak üzentek, akik el kellett, hogy hagyják a hazát, és ezeken keresztül az Akácos utat ismertem meg. Ennek az az érdekessége, hogy mikor katona voltam 1965-ben, Kínzomborfele mentünk, mert a határőrségnél dolgoztam, 18 őrsöt kellett bejárni, mint sorkatona, vittük az élelmeket is. Kínzombornál ki volt írva egy villanyoszlopra, hogy Solti Károly nótaest lesz este. És a kocsi parancsok egy törzsőrmester volt, és azt mondja, ide be kellene néznünk, ez a nóták koronázatlan királya. Visszakul örültem. Bementünk, hát én voltam a legmagasabb, fizikailag a legerősebb, ott ők jöttek mellettem, és ahogy bemegyünk a színháznak a pódiumán, Máté Gyúr, mondom neki, hogy szeretnénk venni egy-egy jegyet. Azt mondja, hát sajnos nem tud fogadni bennünket, mert telt ház van. Majd elő lépett a függeny mögül ez a drága Solti Károly művész úr, és azt mondta a házigazdának, az urak a vendégeink, legyenek szívesek kinyitni balról az előszoba ajtót, és oda vigyenek egy asztalt, meg három széket. Így hallgattuk meg az ő általa gyönyörűen énekelt Akácos útestet. Ezért ezt a számot szeretném édesanyám fele ajánlani.
1: Ez egy életre szóló élmény lett ezáltal. Solti Károly ma is a nóta nagymestere számunkra archív felvételről is, de akkor milyen élmény lehetett az ő közelében lenni, és ezt a megtisztelő ajándékot elfogadni tőle, mert valójában ez egy ajándékest volt.
0: Ezt az Isten adta nekünk.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást itt a Dankó Rádióban. Elsőként egy igazi klasszikus következik, amelyet sokan a magyar nótakincs egyik legszebb gyöngyszemeként tartanak számon. Archív felvételről csendül fel az Akácos út, megőrizve azt a hamisítatlan hangulatot és érzelmi gazdagságot, amelyért oly sokan szeretjük. Solti Károly énekel, Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. Ez a nóta a magyar zenei örökség egyik meghatározó darabja, az év magyar nótája 2023-as szavazás győztese. Ezt követően egy romantikus hangulatú dallam érkezik. A Füredi Anna Bálon című andalgót Karcagi Nagy Zoltán előadásában hallhatjuk Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. A dal a híres Anna Bálok eleganciáját, a találkozások szépségét és a nyári esték varázsát idézi meg, ahol a muzsika mindig különleges szerepet kapott.

Borgo Cade Cigar Maxolita.

sale à Turquinelle.

0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban örömmel hozzuk el önöknek a legkedvesebb családi nótákat, azokat a dalokat, amelyek emlékeket, történeteket és érzéseket hordoznak. A folytatásban egy olyan művész nótás dalos örökségét ismerhetjük meg, akit elsősorban a rock világából ismer a közönség. Ő Viki Dál Gyula, Liszt Ferenc díjas és kétszeres Emerton díjas énekes színész, a P-Mobil és a Dinamit frontembere.
1: Szervusztok, Viki Dál Gyula vagyok, üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit, és a kedvenc nótám, azt gondolom, hogy egészen közel áll hozzám koromnál, és a lelki világomnál fogva, Daromadár fönn az égen. Alapvetően most egy nagyon szép férfias dallam, másodszor pedig a szövegi része, amely azt gondolom, hogy közel áll az én lelki világomhoz, hiszen egy muzsikus, egy zenész, és én is nagyon-nagyon sokszor, most már évek óta, évtizedek óta járom a világot, és azért néha jól esik hazatérni.
0: A családunk nótáit hallják, a folytatásban elsőként egy gyönyörű hallgató csendül fel, Darumadár fenn az égen, amely a Gülbaba című műből Mújkó nótájaként ismert. A dalt Bősi Szabó László énekli a Gypsy Virtuózó közreműködésével. Ezt követően egy felemelő, ikonikus örökzöld érkezik. Szállj fel szabad madár címmel Deák Bél Gyula és Viki Dál Gyula előadásában hallhatjuk ezt a mindenki számára ismerős, erőt sugárzó dalt az István a király című rockoperából. A Fonográf és az Illés együttes közreműködésével, a Magyar Állami Operaház énekkarának részvételével, Szalai Miklós vezényletével megszólaló mű a szabadság, a hit és a hazaszeretet gondolatait hordozza.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. Zárószámunk egy igazán különleges, elegáns dallam. Az Anna Walzer ifjabb Jónás Géza zenekari előadásában csendül fel, amelyben a magyar muzsika gazdag hangszeres világa és a keringő könnyed ünnepi hangulata találkozik. A felvétel különlegességét a kiváló muzsikusok összjátéka adja. Jónás Géza cimbalmon, ifjabb Suki János brácsán, Duka Norbert csellón, Losó Lajos nagybőgőn, valamint Lukács Csaba klarinéton teszik teljessé ezt a szép zenei pillanatot. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzserek D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhoz.

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Csapást mértek az orosz erők a csernomorszki és odesszai kikötői infrastruktúrára, amelyeket az ukránok katonai szállítmányok és üzemanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, közölte a moszkvai védelmi tárca. A minisztérium szerint a ma hajnali támadásokban egy szállítóhajót és egy tengeri drónok indítására átalakított hajót is megsemmisítettek. Emellett a légvédelem csaknem 350 ukrán drónt semlegesített. Élesen bírálta az amerikai elnök Iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott, válaszul a kereskedelmi hajótér csapásra. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig tart ki. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére, július 13-ára tervezett utcabálok, és több vidéki városban lefújták a tűzijárást. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le. Holnap gomoly felhős, napos idő várható. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor alakulhat ki. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28-33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Mára egy koncertet hoztam önöknek, kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkba, méghozzá Csonka Balázs, a remek vajdasági tamburás 2023-as Magyar Zeneháza beli koncertjét, melynek címe A sokszínű délvidék muzsikája. Csonka Balást a Pengető zenekar kíséri, azaz Koller Dániel, Horváth Bálint Máté, Farkas Tamás és Kovács Kata Kriszta.

0: Nagyon szépen köszönjük, és engedjék meg, hogy a zenekart azért bemutassam, mert bár az én nevem van kiírva, de hát igazából nélkülük, és hát Soma nélkül ez nem jöhetett volna létre. Furiás énekes Kovács Kata Krisztina. Tambura Kondrás és énekes Horváth Bálint. Tambura bőgős Farkas Tamás Barnabás. Tambura baszprímás és tambura csellós és prim tamburás, bár azt most itt nem játszott, Koller Dániel. Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Csonka Balázs remek tamburás a Sokszínű Délvidék muzsikája című koncertjét hallották, melyet zenésztársaival 2023-ban adott a Magyar Zeneházában. A remek muzsikus Csonka Balázs, kinek testvérét is jól ismerhetik, hiszen ő a Halmos Béla Vándordíjas prímás Csonka Ferenc adásuk hátralévő perceiben a Babra zenekar vendégeként muzsikál. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: A Gabba felvétele Norvégiából indítja vasárnap este a Népek dalait világzenei magazinunkat a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak. Hamarosan újdonsággal folytatjuk, méghozzá Belgiumból kéziratok, töredékes zongora kivonatok és archív felvételek alapján építik újra azt a hangzást, amely évtizedekre szinte eltűnt a koncerttermekből. Nagyon titokzatosan hangzik, de hamarosan kiderül, hogy miről van szó. A zenekart úgy hívják, hogy Sonico. Belgiumból érkezik, tehát az újdonság hamarosan. A Vomex nyertesek között pedig Calypso Rose jön, aki életműdíjat kapott 2016-ban. Manu Chao-val egészül ki a dal Leave Me Alone. Ezt fogjuk hallgatni hamarosan, tehát itt a Dankó Rádióban. Elsőként azonban, ahogy ígértem, irány Norvégia, számi nyelven énekel a következő formáció. Őket úgy hívják, hogy Gabba. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

egy újdonság jön mindjárt itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Az argentin tangó egy kevésbé ismert, de mégis igencsak meghatározó újítójával, Eduardo Rovirával folytatjuk. Rovira Astor Piazzolla argentin zeneszerző és harmonikás kortársa volt, aki életművével a tangót és a bandoneont a komoly zene részévé tette, de miközben Piazzolla New Yorkban, Párizsban és más nemzetközi közegben is építette pályáját, Rovira többnyire Argentínában maradt, és magát a tangót próbálta tovább gondolni. Zenéjében a műfaj határait tágította, helyet kaptak benne a 12 fokú zeneszerzés gondolatai, Stravinsky hatása, valamint az argentin folklór elemei is. A Sonico együttes éppen erre az életműre fókuszál. Nevüket Rovira 1969-es albuma ihlette. Munkájuk pedig valódi kutatás volt. Ahogy ők fogalmaznak, zenei régészet. Kéziratok, töredéke, zongora kivonatok és archív felvételek alapján építik újra azt a hangzást, amely évtizedekre szinte eltűnt a koncerttermekből. Most Eduardo Rovira világába lépünk be a Sonico előadásában. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Világhíres világzenék a világ minden pontjáról. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

ez a Dangó Rádió. A Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle, amely egyszerre vásár, koncert, sorozat, konferencia, tematikus dokumentum, filmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. Jöjjön az az énekesnő, akit 2016-ban díjaztak. Tínédzser korában szeretett bele a kalipszó műfajába, 15 évesen írta első dalát, majd megnyerte az 1978-as karnevált. Az addig férfiak uralta műfajba betört, és az azt követő 4 évben mindig megnyerte a versenyt. Az elmúlt évtizedekben több mint 800 dalt írt, amelyeknek sokszor igen komoly mondani valójuk van. Ezekkel a felvételekkel alaposan megváltoztatta a társadalom véleményét, például a családon belüli erőszakról, és általában az igazságtalanságok kezeléséről. Több nemzetközi díjban is részesült, ő az igazi kalipszó legenda. Így is hívják a Trinidad Tobago-i énekesnőt Calypso Rose, bár ez felvett név. A Karibi-szigetvilágba született, nagyon fontosak számára az afrikai gyökerek, fontosak a munkájában, a vallásában, gyakorló baptista vezető egyébként, és fontos általában az egész életében. Az apja baptista lelkész volt, a nagyanyja Guineából származott, így az énekesnő a mai napig emlékszik a régi családi történetekre. Most ő jön Calypso Rose, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken Ferenci György és az első pesti Rackák koncertjét hallhatják. A harmonikás mindig is szorosan kötődött Petőfi Sándorhoz, akinek számos versét zenésítette már meg. 2023-ban a költő születésének 200. évfordulóján olyan koncertet adott Ferenci György, amelyen kizárólag Petőfi feldolgozások hangzottak el. A harmonikás azt mondja, ő csak egyszerűen muzsikálja Petőfi verseit. A megzenésített versekben összeolvad a magyar kultúra és a rock'n'roll forradalom szeretete. A zenész szerint Petőfi költészete megtanít magyarul, elvezet saját népzenénkhez, és lemarja a showbiznisz manírjait.

Sándor költészetével többször is foglalkozott Ferenczi György, de a nagy áttörés 2006-ban következett be. Ekkor kapott egy felkérést a zenekar Grillus Dánieltől, hogy készítsenek egy Petőfi lemezt. A muzsikus azt mondja, ez hatalmas megtiszteltetés volt, fejest ugrottak bele, és az egész életüket megváltoztatta. A 2023-as koncert egyszeri volt, ráadásul sok különleges vendéggel, mint például Olái Bolya vagy Robi Lakatos. A koncerten közreműködött a Modern Art Orchestra Fekete Kovács Kornél vezényletével.

Váci György és az első pesti rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével. Jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Egyiptomba, Jamaikába, Izraelbe és Kolumbiába látogatunk a következő néhány percben itt a Dankó Rádióban, hiszen ez a Népek Dalai, világzenei magazinunk, amelyben hamarosan újdonsággal folytatjuk. Jön egy úriember, akinek új albuma gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyben elmeséli, hogy a nincstelenségből hogyan jutott el oda, hogy végül Willie Nelsonnal lépett fel, és a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. William Prince-ről van szó, az USA-ból hozza majd az újdonságot. A Vomex nyertesek közül pedig a Trio de Cali és a Kronos Quartet közös felvételét fogjuk majd lejátszani az óra folyamán. Érdemes tehát velünk maradni, a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Friss világzenével megyünk tovább mindjárt. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk, William Prince. A Further From The Country lemez már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem elfelejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a lemezen bátrabb, rokkosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről, és az apjához fűződő emlékeiről is. Az album gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, hogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig jutott, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, és a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. William Prince jön tehát itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Ez a Dankó Rádió. A Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle, amely egyszerre vásár, koncertsorozat, konferencia, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2018-ban díjazták a Kronos Quartettet, Amerika minden bizonnyal legmerészebb vonos együttesét, amely közel 40 éve mutatja be újabb és újabb vízióit, amelyek ezt szigorú klasszikus műfajban a vonós négyesben rejlő lehetőségeket használják ki a végletekig. 2017-ben a Mali Trio de Calival készítettek közös lemezt, amelyet sokan az év afrikai albumának tartanak. David Harrington zenekarvezető szerint ez a lemez lett a pályafutásuk egyik legszebb albuma. Ők jönnek, a Trio de Cali és a Kronos Quartet már is itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Kehana Kalharian 1964-ben született iráni énekes zeneszerző, háromszor jelölték Grammy-díjra a legjobb tradicionális világzenei album kategóriában. Kehana Kalhar Teheránban született kurd családban, 7 éves korában kezdett zenét tanulni. 13 éves korára már az iráni rádió és televízió nemzeti zenekarában játszott. Zenei tanulmányait különböző tanárok fémjelezték. Tanárai által tanult zenei hagyományok a perzsa mellett kurd és török hatásokat is mutatnak. 17 évesen elhagyta Iránt, és Olaszországba költözött, hogy Rómában tanuljon zenét. Ezek után Kanadába költözött, ahol az ottawai Carleton Egyetem zenei programján végzett. 4 évvel azután, hogy Kalhar elhagyta Iránt, szülei és testvére meghaltak egy iraki rakétatámadásban az iráni-iraki háború alatt. Ez a tragédia mindvégig meghatározta a művész zenei munkásságát. Kalhar játékában az iráni klasszikus zenei dallamokat, struktúrákat, gyakran az iráni kulthagyomány gazdag, tradicionális megoldásaihoz és dallamaihoz kapcsolja. Öljön most Kehana Kalhar itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, a Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Ugye a héten rengeteg újdonságot játszottunk, maradt még egy az utolsó órára. Hamarosan a londoni Goblin Band jön. Fiatal zenészekből áll a formáció, a hangszerek közül a hegedű és a tekerőlant van a fókuszban náluk. Mindjárt hozzák újdonságukat, Goblin Band Londonból, tehát nem sokára. A Vomex nyertesek között pedig Portugáliából játszunk majd egy felvételt a gyönyörű hangom Marézától. Életműdíjat kapott egyébként 2014-ben. A Vomex életműdíjat kapta meg természetesen. No, itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

héten az utolsó friss világzenét mutatjuk be önöknek. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A londoni Goblin Band érkezik, egy fiatal zenészekből álló formáció, amely az angol népzenei hagyományt élteti, mert az szerintük nem lezárt örökség, hanem újra megszólaltatható közös nyelv. A zenekar tagjai tehát egyrészt a tradicionális zene, a társadalom történet, és az a vágy hozta össze, hogy saját generációjuk számára is élővé tegyék ezeket a néha már elfeledett dalokat. Játékukban hegedű, tekerülant és az a cappella ének is megszólal. Számukra az angol folk nem nosztalgia és nem díszlet, hanem lehetőség arra, hogy a múlt dallamaiban mai kérdések, közösségi tapasztalatok és személyes energiák is helyet kapjanak. Ők jönnek tehát a Goblin Band Angliából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

sorozat, konferencia, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. Már Rizza következik, a gyönyörű portugál fado énekesnő, aki az elmúlt 15 évben meghódította a világ legrangosabb koncerttermeit. Nálunk is járt már, a Műpában lépett fel. Rendkívüli hangjával és lenyűgöző előadásmódjával a fado legfényesebb csillaga lett, aki életművéért méltán nyert el 2014-ben a legrangosabb világzenei vásár, a Vomex művészi díját is. Ő jön most itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

0: népek dalai. Különleges világzene Szenegálból.
1: Buone queste tolli guagliadini

Dankó Rádióban jövő héten pénteken Ferenci György és az első Pesti Rackák koncertjét hallhatják Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára. Különleges koncerttel jelentkezett a harmonikás. Egy teljes estét a költő műveiből állított össze, mindegyiket megzenésítve. A zenész mindig is foglalkozott Petőfi költészetével, 2006-ban pedig önálló nagylemezt is készített. Petőfi Sándor ekkor azzal szembesítette, hogy a saját anyanyelvünket nem tudjuk jól. De ez nem egy elrettentő tapasztalat volt, hanem kapunyító. Azóta pedig folyamatosan játsszák, de érdekes módon Petőfi műsort nem csináltak korábban.

0: vagyok én.
1: Ferenci György és zenész társai azt mondják, nem akartak Petőfi bizniszt csinálni. A forradalmi költő nevéből nem csinálnak üzletet, és nem muzsikálnak tőle forradalmi verseket. Épp elég a szerelmes, meg a betyár, és az összes többi. Összesen több mint 40 versére írtak már zenét. És hogyan tud Petőfi a zene nyelvén szólni? A szájharmonikás szerint az anyanyelv a kulcs, az anyanyelv lüktetése.

Bence György és az első Pesti Rackák koncertjét a Modern Art Orchestra közreműködésével. Jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt, a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 的羊肉用草莓油撒过龙虾锅，我托牛儿公马路上面的布干，阿土一起阿子翁。
1: Dankó Rádió Pécsett FM 104,6 A Magyar Zene Rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

arany lúca, se nem párna, kicsi asszony.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Öreg prímás tégy hangfogót. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, mai húscsak prímásunkat, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban, Kárpát Zoltán és Eszt Nagy Endre hallgatójával kezdjük. A felvétel, csak úgy, mint az Eszt követő, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Hamarosan Dóka Zsuzsát halljuk, és Bangó János zenekarát. Utána Bányai Mártont és Johann János együttesét, tőlük Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgóját, Volt-e már szívedben fájdalom? Majd egy csárdást hallgathatunk, Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Pósa Lajos dalát Mészáros János elek énekli. Tartsanak velünk!

Boros Mátyás és zenekara muzsikálta az iménti percekben Mészáros János Elek kíséreteként. Asztalos ég kapufáját címmel már is folytatjuk húscsak prímásunkat. Réffi Lajos hallgatóját Gyulai Erzsébet énekli el, akit majd Jenei Gábor követ ifjabb Berki Béla zenekarával és a Százados úr seje haj című csárdással. Majd Járosi Jenő frissére is sort kerítünk áll a nagykocsmában. Ifjabb Sánta Ferenczi zenekara Budai Beatrixnak muzsikál majd.

csúsztatója. A barna kislány zseje, aj, barna kislány lesz az első ratója. Ágyóka jó lesz annak, a búcsúsztatója.

Rév Fülöpi, Orosházi és Hódmezővásárhelyi Dankó klubos felvételeket hallgathatunk a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak prímásában. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, Rigó Mónikának muzsikál majd, Cigány soron nem merek eljárni. Előtte Nádasdy László, Dóczi József csárdásával örvendeztet meg minket, Sírhattok már debreceni lányok. A művész úrnak Lakatos Miklós együttese játszik. Most pedig Balázs Tamásékat hallhatjuk, amint Kolostyák Gyulának húzzák Sárközi Ferenc hallgatóját, Hullámzó Balaton tetején.

kedves hallgatóink! Ez még mindig a Dankó Rádió, és önöknél továbbra is a Hús csak prímás szól, amelyet már is folytatunk egy hallgatóval. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Keresztes Mihály és Pásti Vilmos dalát Fényes György énekli el, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd Horváth József és Szerdahelyi János biciklicsárdását Máté Otília előadásában hallgathatjuk meg. Itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

0: Édesanyám, nem tudok elaludni. Noha önök is így vannak vele, akkor hallgassák a folytatásban is a Dankó rádiót, minek aludni, amikor ilyen jó nótákat hallgathatnak. A következőt például Bokor Jánostól, aki Sigmond István csárdásával érkezik, valamint Déki Lakatos Sándor zenekarával. A felvétel 1997-ben készült, jóval azelőtt, hogy Bokor János művész úr 2023-ban átvette volna a Dankó Rádió életműdíját. Ezt követően Kollár Katalin is dalra fakad, Édesanyám, nem tudok elaludni. A művésznőnek majd Sárközi Béla zenekara játszik.
1: Az én babám nem olyan, mint a másik. Nem kell néki se ilyen paplan bobádé. Megelégy

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

Kislak áll a nagy Duna mentében. Valamit súgok magának. Ja Istenem, de víg voltam ezelőtt. Sárga a rikó, kerek a cipó. Ezeket a dalokat hallgathatjuk. A Friss, Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeménye. Mozsár Imrét, Horváth Imrét és zenekarát hallhatjuk majd. Előtte pedig Benedek Fikatalint, amint elénekli a Csárdást Balázs József zenekarának társaságában. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból az Andalgót Szüllősi Emese énekli, akinek 2023-as felvételünkön Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. De természetesen a hallgatóval kezdjük. Bognár Ignác dallamaival Petőfi Sándor verse következik. Szeredi Krisztinát halljuk, és Berki Péter együttesét.

0: figyelj, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Szélkakas jár fenn a házon, és hamarosan meghallgathatjuk ezt a dalt. Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdását Kis Károlytól. Szerdahely János és szintén Heródek Sándorné egyik közös dala a Szegletes udvar Szentendrei Klárától lesz hallható. Előtte Csárdás kiskalapot veszek és Hajlik a rózsafa címmel két dalt is énekel nekünk archív felvételről Boros Jolán, akinek Olá Kálmán zenekara játszik. Most azonban jöjjön még ifjabb Berki Béla és együttese, valamint Fényes György, Kóté Elemér hallgatójával, amikor még gyermek voltam.

nagyon hamar elérkezett a mai húscsök prímás vége is, de a jó hírem az, hogy nem kell sokat várnunk egy következőre. Tartsanak velünk, ameddig csak tehetik, még itt a Dankó Rádióban természetesen muzsikálunk a húscsök prímást követően is. Most még Tordai Zoltán zenekarát meghallgathatjuk Andor Károly dalának előadóiként Lenn a falu végén címmel. Én további kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Mára egy koncertet hoztam önöknek, kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkba, méghozzá Csonka Balázs, a remek vajdasági tamburás 2023-as Magyar Zeneháza beli koncertjét, melynek címe A sokszínű délvidék muzsikája. Csonka Balást a Pengető zenekar kíséri, azaz Koller Dániel, Horváth Bálint Máté, Farkas Tamás és Kovács Kata Kriszta.